0: One, two.
1: Érdekelnek az öreg autók?
2: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
3: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
2: Akkor köztünk a helyed.
1: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
2: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
3: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
1: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
3: Mikor? Hol?
1: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
2: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Kudák Misi.
1: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
2: Poptarisznya.hu, a Retronet Rádió.
4: Jó szórakozást!

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
0: Éjjel-nappal.

0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu Retro és lágerzenékkel.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Hol is hallottam ezt a dalt?
5: Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu, a Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
0: Éjjel nappal.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: Aktarisznya.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.aktarisznya.hu.

0: Kukacstarisznya.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.kukacstarisznya.hu.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
4: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Puttariszka.hu, a hallgatókért.
2: www.puttariszka.hu.
0: Éjjel nappal.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekességről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben. Július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
0: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
3: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Egy újabb dal itt a

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Számmisztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Számmisztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Tarisznya Tonfú, egy korábbi...
1: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
2: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
1: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk. A Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
2: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
1: Használják, használják, hallgassák. Poptarisznya.hu, a Retro Net Rádió.

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Campingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Beethoven Show. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Beethoven Show.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombovári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Góltotó, meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombovári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekességről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.

Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Nem vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznó oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: facebook.com/poptarisznó

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpac Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Poptarisznya.hu
5: Retro és slágerek.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Sláger a retro.
1: Ez a poptarisznya.hu.
2: Kedves hallgató.
3: Ó, igen.
2: Kedves hallgató.
4: Kapsz matricát.

0: Szereti a podtalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtalisznya.hu.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Poptarisznya.
5: Sláger, sláger után.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel,
2: let it be, let it be,
0: akár nappal.
1: www.poptarisznya.com

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpalc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Poptarisznya.
5: Minden idők legnagyobb slágerei. Dance while the record spins.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák!

Létósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Létósó.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Kudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
1: Poptarisznya.hu.
4: Ez egy újabb sláger.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Szereti a podtalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtalisznya.hu.

És most a műsor, amire vártok. Egy év. Két név. És rengeteg klasszikus. Megállás nélkül.

Kellemes napot mindenkinek! Ez itt újra a Mix Akták egy újabb év slágereiben. A mixmester ma is Orbán DJ Mix Tamás, a mikrofonnál pedig, ahogy ezt már megszokhatták a mai napon is. Előző adásunkhoz képest majdnem 20 évet lépünk előre a slágerek történetében, és egy olyan évbe kalauzoljuk el önöket, amikor együtt mamboztunk Lou Begával. Csak zárójelbe szeretném megemlíteni, hogy ennek a dalnak az eredetét Perez Prado játszott az 50-es években. Will Smith pedig a Vadnyugatra vitt bennünket. Ebben az évben tűnt fel még szinte kislányként Britney Spears. És visszatért Cher, együtt hittünk vele a szerelemben. A mai mixaktákban irány 1999. Fantasztikus, fantasztikus! Már 1998-ban a Modern Talking újra alakulásával elkezdődött a feldolgozások, a régi nagyslágerek újra éneklésének kora, az egykori sztárok újbóli tündöklése. Ez természetesen 99-ben is folytatódott, mégpedig Cherrel. A kaliforniai Sherin Sarkissian énekesnő színésznő, tévésók házigazdája, modell rendező, és ahogy az életútját elnézem, egyik a legnagyobb rekordereknek a szórakoztatóiparban. Ő az egyedüli énekesnő a pop történelemben, aki 5 egymás utáni évtizedben ért el első helyezést a slágerlistákon. Egykori férjével, Sonny Bonoval többi 80 millió szóló énekesként 200 millió lemezt adott el. Karrierje 1964-ben kezdődött, amikor hozzáment Sonny Bonohoz, és megalakították a Sonny és Cher duót. 65-ben járt először a slágerlista csúcsán Bonoval, az I Got You Babe című szerzeményükkel, amelyből több mint 3 millió példányt adtak el, és ehhez a dalhoz készült az első videóklip a pop történelemben, ahol egyébként ők voltak minden idők legsikeresebb házaspárja, míg aztán 1974-ben el nem váltak. A nagy visszatérés éve 1998 volt Cher számára a Believe című világslágerrel, amely 99-re lett igazán nagy siker. A dalért megkapta első Grammy-díját, hogy ez se hiányozzon a polcról. Egyébként Cher remek figura, nagyszerű mondatai vannak, egy újságíró megkérdezte korát faggatva, hogy mit szól hozzá. Erre Cher mosolyogva ránézett és azt mondta, tudja, vannak olyan testrészeim, amelyek öregebbek nálam, de vannak olyan, amelyek fiatalabbak. Aztán egy másik alkalommal a szexről faggatták, és megkérdezték tőle, hogy miért szerető a fiatal pasikat. Erre azt válaszolta, azért, mert ugyan nem tudják, hogy mit csinálnak, de az legalább egész éjjel. No, következzen az első mixünk, ebben természetesen a Believe, de ott lesz egy nagy Abba sláger, illetve pontosan az Abba divatba hozó 18s, és 99 egyik legnagyobb európai sikere a Blue-val az Eiffel 65. Szóval itt a Mix Akták 1999-ből.

mai mixaktákban a 20. század utolsó évének slágerei mellett idézzük fel most, mi is történt ebben az esztendőben idehaza és a nagyvilágban. Magyarország Lengyelországgal és Csehországgal együtt belépett a NATO-ba. Oroszországban Vladimir Putyin lett Boris Jelcin utódja. Bill Clintonnak pedig a Monica Lewinsky ügy okozott egyre nagyobb fejtörést. Ez év elejétől az Unióban, mint elszámolási valuta megjelent az euró. Nálunk pedig érvényét vesztette az 50 filléres. 1999. októberére az ENSZ adatai szerint már több mint 6 milliárdan voltunk a Földön, és ebből a 6 milliárdból Magyarországon már több mint 1 millió embernek volt mobiltelefonja. Ez évben égett le a Budapest sportcsarnok, és ekkor történt az az emlékezetes eset is, amely során az ártándi határátkelőnél elfogták a 27 rendbeli bankrablás miatt körözött viszkisként emlegetett Ambrus Attilát, akinek aztán júliusban kalandfilmbe illő módon sikerült megszöknie a börtönből, de aztán pár hónappal később másodszorra is elkapták. Augusztusban fényes nappal elsötétült körülöttünk a világ, ugyanis Magyarországról is megcsodálhattuk a teljes napfogyatkozást. És hogy mit hallgattunk mindeközben, már is kiderül mai második mixünkből.

0: Egy év, két név és rengeteg klasszikus. Megállás nélkül. Mix Akták. B. Tóth László és Orbán DJ Mix Tamás műsora.
1: Ha szeretnének többet megtudni a Mix Aktákról, látogassanak el honlapunkra a www.mixakták.hu címre, ahol a műsorral kapcsolatos információk és érdekességek mellett azt is eldönthetik, milyen slágerek kerüljenek a Mix Akták következő adásaiba.
2: Ez jó!
1: www.mixakták.hu. Ez itt a Mix Akták az elmúlt évtizedek legjobb slágereivel, a mikrofonnál B. Tóth László. Nos, nézzük meg, hogy mi minden volt 1999-ben a hazai polcokon, mik is voltak a sikerek. Hallgassunk bele néhány dal erejéig a 99-es esztendő magyar termésébe. Ebben az évben a Bombon nem volt se James, se Bond.
3: Nem vagyok James, és nem vagyok Bond. Nem vagyok túl.
1: Sub-Bass Master úgy gondolta, ha nincs nő, nincs sírás.
4: Ha nincs nő, akkor nincs is több sírás.
5: Nincs nő,
6: nincs nő,
7: nincs sírás.
8: Hogyha túl sokat akar, akkor csak így szegé.
9: Nincs nő, nincs nő.
1: Ennek ellenére a TNT mégis sírni akart.
10: Mert sírni tudnék, annyira szeretem őt. Sírni tudnék, mióta megláttam őt.
1: Szolnoki Péter és Aucsilla a régi Kolors lágerrel egymást féltették. Akár csak annak idején a Kolor együttes zenészei.

0: míg a kerozin egy kis malacsal hadakozott.
1: Kis malac, engedj be!
0: Addig a Kalózok című film kedvéért alakult Jazz Vegasban Geszti Péter igencsak jól érezte magát.
2: Na úgy vagyok, hogy jól vagyok, és messze vinnélek, hogy ne legyek már nélküled, én zsebre temélek.
0: És ha már a mozinál járunk, ez évben már jóval az első vetítés előtt megkezdték,

a sorban állást a jegyekért a Csillagok háborúja rajongói. 1999-ben mutatták be ugyanis a legnépszerűbb filmesorozat legújabb epizódját, amely tulajdonképpen a 20 évvel ezelőtt készült három rész előzményeit dolgozza fel, de már a legmodernebb filmes technikát latba vetve. A hatás nem is maradt el. A Baljós árnyak című epizód több mint 900 millió dolláros bevételével minden idők egyik legsikeresebb filmje lett. És hogy mik voltak ez idő tájt a legsikeresebb dalok? Hát kérem szépen, itt a harmadik mix, ebből megtudhatjuk.

0: Airways. We are now approaching Ibiza Airport. As you can see, the sky is blue and the beach is waiting for you.
1: 1999-ben járunk a mai mixaktákkal. Ebben az évben kezdte meg a slágergyártást a poptörténelem rekordokat és botrányokat halmozó hercegnője Britney Spears. Az ekkor még csak 18 éves Britneynek sikerült először énekesnőként első albuma mindegyikével az amerikai Billboard lista élére kerülnie. Kevesebb mint 10 év alatt több mint 85 millió albumot és 78 millió kislemezt adott el. Már gyermekként híressé vált a Disney csatorna egyik műsorában, ahol többek között Justin Timberlake-kel és Christina Aguilera-val szerepelt együtt. Zenei sikerei közben színésznőként is kipróbálta magát, de a kritikusok szerint talán jobb lett volna, ha a mikrofon mögött marad. Első filmjét ugyanis jelölték a nem éppen megtisztelő Arany Málna díjra, és a legrosszabb színésznőnek járó díjat is sikerült besöpörnie. 1999 óta talán ő az a sztár, akiről a legtöbbet beszélnek a világon. Ehhez számtalan slágere mellett leginkább botrányai járultak hozzá. 2004 elején például nem éppen tiszta fejjel hozzáment egy gyerekkori barátjához Las Vegasban, majd 58 óra múlva érvénytelenítették a frigyet. Ennél kicsit tovább tartott második házassága egyik táncosából, melyből két gyermeke is született, akik válás után elhelyezéséről Britney alkalmatlansága miatt egyfolytában pereskedtek. Az egyébként Grammy-díjas énekesnő majd minden megnyilvánulásával a címlapokra került. Láthattuk már kopaszon, vagy éppen Madonnával csókot váltva. Mindezek fényében nem csoda, hogy 1999 és 2006 között senki nem adott el annyi lemezt a világon, mint Britney Spears, akinek első slágere a Baby One More Time jön most, mai utolsó mixükben többek között Ricky Martin és Lou Bega társaságában, természetesen 1999-ből.

0: Mai időutazásunk 1999-ben repített bennünket. Rövidesen egy újabb időutazás és egy újabb mixakták vár önökre. Addig is hallgassák kedvenc rádiójukat, szeressék a zenét, és legyen jó a kedvük. Ennek reményében búcsúzik a műsorvezető. A viszont hallásra.
1: Ez volt a műsor, amire a jövő héten is várni fognak. Egy év. Két név. És rengeteg klasszikus. Megállás nélkül. Mix

És most a műsor, amire vártok. Egy év. Két név. És rengeteg klasszikus. Megállás nélkül.

Kellemes napot mindenkinek! Ez itt újra a Mixakták a legjobb slágerekkel, úgy, ahogy még sohasem hallhatták őket. A mixmester ma is Orbán DJ Mix Tamás, a mikrofonnál ezúttal is... Mai adásunkban egy olyan évbe utazunk vissza, amelyben a pop királynőjének szokásához híven újra sikerült botrányt kavarnia. Ezúttal a Like a Prayer című dalával. Az eszendő egyik legnagyobb slágere a Look volt a Roxette-től. Igazi rock and roll mixet is hallhatunk a Jive Bunny-tól. És az év legfontosabb üzenetét Bob McFerrin szállította számunkra. Don't worry, be happy. Ne aggódj, légy boldog. Don't worry, be happy. Remélem a jó kedv önökre is ráragad az elkövetkezendő percekben, hiszen ahova visszatérünk, egy remek esztendő volt, 1989. Jaj, de jó. Mint ahogyan azt műsorunk címe is elárulja, a mixaktákban az elmúlt évtizedek legnagyobb slágerei egyvelegekben, tehát mixelve, megállás nélkül szerepelnek. Éppen ezért tartom fontosnak, hogy a mixek történetéről is említést tegyünk, ha a slágerek történetében felbukkan egy-egy mix. Így volt ez 1989-ben is a Jive Bunny formációval. Néhány adás ezelőtt már meséltem önöknek a Stars on 45-ról, a mixek elődjéről, ahol a dalok egybeillesztése még eléggé ötlettelen volt. Nem úgy a Jive Bunny mixekben, amelyek már igazi remek műveknek számítanak. A Jive Bunny és a Master Mixers egy angol zenei produkció volt. Régi rock'n'roll slágereket mixeltek, korunk parti sikereivel keverték össze, eredetileg csak DJ-k számára. John és Andrew Pickles, apa és fia kezdetben lemezlovasoknak készítettek remix változatokat régi és aktuális sikerekhez, majd összeállítottak egy mixet a legnagyobb rock'n'roll slágerekből, és Glenn Miller visszatérő dallamával kötötték őket össze. Ez lett a Swing the Mood, amely számos európai országban meghódította a slágerlistákat, sőt, Amerikában is előkelő helyen végzett. Ebből az egyvelegből jön most néhány részlet és még néhány siker 1989-ből a Mixaktákban.

1989 lágereit idézzük fel mai műsorunkban, ahol természetesen az év jelentős eseményeit is számba vesszük. A mikrofonnál Bétóth László. 1989 igen fontos dátum Magyarország 20. századi történelmében, hiszen a politikai rendszerváltás fontosabb eseményei ebben az esztendőben zajlottak. Január 28-án Pozsga Imre 1956-ot népfelkelésnek nevezte a rádióban, március 15-én pedig több tízezres tüntetés volt Budapesten. Megalakult az ellenzéki kerekasztal, és tárgyalásokat kezdett az MSZMP-vel, és megkezdődött a Magyarországon állomásozó szovjet csapatok részleges kivonulása. A magyar-osztrák határon megkezdték a műszaki határzár bontását, és augusztusban a megnyitott határon át mintegy 300 kelet-német állampolgár menekült át Ausztriába. 1989. október 23-án Szűrös Mátyás ideiglenes köztársasági elnök a parlament egyik teraszáról kikiáltotta a harmadik magyar köztársaságot. De nem csak hazánkban mentek végbe fontos változások, hanem a keleti blokk környező országaiban is. 1989. november 9-én lebontották a vasfüggönyt, a berlini falat, amely eddig két részre osztotta a német fővárost. Romániában kivégezték Nikol Ceausescut és feleségét. Szovjetunió pedig kivonta csapatait Afganisztánból. Mindezen események hozzájárultak a hidegháborúnak, a világ nagyhatalmainak több évtizedes szembeállásának befejezéséhez. Na de térjünk vissza a slágerekhez, melyek közül a következő ötöt biztosan hallhatták 1989-ben.

0: és rengeteg klasszikus. Megállás nélkül. Mixokták. Tóth László és Orbán DJ Mix Tamás műsora. Nincs megállás.
1: Ha szeretnének többet megtudni a mixaktákról, látogassanak el honlapunkra a www.mixakták.hu címre, ahol a műsorral kapcsolatos információk és érdekességek mellett azt is eldönthetik, milyen slágerek kerüljenek a mixakták következő adásaiba.
2: Ez jó!
1: www.mixakták.hu. ...1989 legnagyobb sikereit hallhatják itt a Mixaktákban, ahol most szokásunkhoz híven szemezgetünk kicsit az év magyar slágereiből is. A mikrofonnál Bétóth László. 89-ben indult el Demjén Rózsival a fedélzetén a Szerelem maradt.
3: A

0: bikini pedig közeli helyeken járt.
1: Közeli helyeken, dombokon, hegyeken, kibelezett kőványák üregében.
0: Zoltán Erika Casanovától búcsúzott. Edda pedig már akkor megmondta, hogy...

1989 egyébként különösen kedves dátum a számomra, hiszen ebben az évben szólalt meg először az éterben a Igen, a Rádió Kalipszó volt az első interaktív rádió, és ahogy tetszik, az első magyar nyelvű kereskedelmi adó. Az a 200 valamennyi, ami jelenleg van, nagyjából erről a rádióról vette azt a mintát, azt a példát, ahogy mindenki persze a maga módján rádiózott a továbbiakban. Akkor legjobb műsorvezetői voltak a Kalipszóban. Büszke is vagyok rá, hogy dolgozhattam együtt, mint a Kalipszó Rádió igazgató és persze műsorvezetője, Déri Jánossal, Vágó Pistával, Kudlik Julival, Antal Imrével, Albert Györgyivel, Zoránnal, Fenyő Miklóssal, Dám Lacival, Novotny Zolival, Török Lacival, Kőszegével, és még sorolhatnám Fiala Jánossal, nehogy kihagyjam, meg persze hát néhányat úgyis csak kihagy az ember, de rájuk és magára, a rádióra én mindig szívesen emlékezem majd. Jöjjön a harmadik mix, az igazi nagyslágerekből jó néhány 1989-ből.

A pop királynőjéről már többször is szó esett itt a mixaktákban. Na de mit tegyünk, ha nem lehet csak úgy elmenni a tény mellett, hogy Madonna már csak nem 30 éve folyamatosan szórakoztat bennünket. Fülbemászó, jól táncolható slágereket gyárt, és sokszor megbotránkoztat mindenkit. 1989-ben mindkettőből jutott a közönségnek. 88-ban egy éve zenei szünetet tartott, jól kipihenve magát, elkészítette 89-ben a Like a Prayer című albumát, amelyről az azonos című szerzeménye rögtön a listák élére ugrott. Az album szövege szokatlanul bensőségesen sikeredett, ami Madonna magánéletét, családjához és az egyházhoz való viszonyát illeti. A botrány nem emiatt, hanem a dalhoz készült videóklip miatt pattant ki. A klip története szerint Madonna végignéz, amint egy fiatal nőt meggyilkolnak a tévedésből, a hölgy segítségre siető fekete fiút pedig őrizetbe veszik a rendőrök. Madonna az igazi tettesek elől a templomba menekül, ahol megcsókol egy fekete szent embert, és tanúvallomásával kiszabadítja az ártatlan férfit. Mindeközben több képen is egy mezőn táncol, méghozzá lángoló keresztek előtt, ami miatt a Vatikán igencsak felháborodott, és turnéja szponzora, egy igen neves amerikai üdítőgyártó cég rögtön visszalépett és elhatárolódott a művésznőtől. A nézők felháborodása az éjszakai sávba száműzta klippet a zenecsatornákon, de a dal sikerét nem állította meg. Madonna negyedik albumából 13 milliót adtak el világszerte, és a Rolling Stone magazin minden idők legjobb 500 dala közé sorolta a Like a Prayer-t, amit most 1989-es kortársával együtt hallgathatunk meg itt a Mixaktákban.

0: Mai időutazásunk 1989-ben repített bennünket. Rövidesen egy újabb utazás és egy újabb mixották vár önökre. Addig is hallgassák kedvenc rádiójukat, szeressék a zenét és legyen jó a kedvük. Ennek reményében búcsúzik a műsorvezető. A viszont hallásra.
1: Ez volt a műsor, amire a jövő héten is várni fognak. Egy év. Két név. És rengeteg klasszikus. Megállás nélkül.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgöm fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
1: Poptarisznya.hu.
4: Ez egy újabb sláger.

0: egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.
1: www.poptarisznya.hu.
2: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I wanna get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two,

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: tudod?
1: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
2: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
1: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
2: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu Retro és slágerzenékkel.

poptarisznya.hu bemutatja. Csak nyári slágerek. Útnak indul, nyaral, vagy éppen munka közben hallgat minket. Számítson a legforróbb slágerekre.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpalc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: 2026-ban is.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.
2: Szép jó estét kívánunk! Ez egy újabb szerdai nap, most már kezdek hozzászokni, mindig egy újabb szerdai napot mondok. Lehetne ez újabb kedd is, vagy bármi, de mi a szerdát választottuk, és ezen a napon Ildivel itt közösen azon gondolkodtunk, hogy a marketing témájába kéne belemerülgetnünk a múlt heti témánkhoz kapcsolódva, ami az üzletszerzésben az értékesítés témaköre volt. Neked, Ildi, mik a memóriáid arról az adásról, még ha megvannak?
3: Igen, a vendégünk Robi maga is többször emlegette, hogy az értékesítés és a marketing az ugye kéz a kézben haladnak, aztán majd meg fogjuk kérdezni ma a vendégünket, hogy mi az, hogy kéz a kézben, meg hogy kicsit ezt kifejtjük. Nekem ez maradt meg a marketingről, meg az értékesítéssel kapcsolatban. És általában ugye ezt az utóbbi adásokat most már az üzletszerzésnek a különféle aspektusainak szenteljük, úgyhogy én nagyon vártam ezt az estét, mert nekem rengeteg kérdésem van mindig ezzel a témával kapcsolatban. Ugye szervezetfejlesztőként gyakran belebukkanok, de nem a szakterületem, úgyhogy itt mindig külsősökkel dolgozunk, úgyhogy én nagyon izgatottan várom ezt az estét.
2: És ugye ez a marketinges téma egy nagyon-nagyon széles témakör, úgyhogy azért itt majd kell ágazatokat néznünk, meg különböző témákhoz fogunk igazodni. Kicsit összefoglalva a múlt heti dolgokat, ott az értékesítésről beszélgettünk, azelőtt volt ugye az ajánlás, mint olyan, hogy mégis hogyan kéne jól ajánlanunk akár magunkat vagy mást, hogyan kérjünk ajánlást és hogyan adjunk ajánlást, nyilván azokat utána is kéne követni, és az értékesítés vonalán pedig azt beszélgettük, hogy jó rendben van, elindulunk a vállalkozásunkkal, ott van egy olyan lehetőségünk, hogy van egy termékünk vagy egy szolgáltatásunk, mi vagyunk a tudója, a legnagyobb ászai annak a szolgáltatásnak, mégiscsak valahogy piacra kéne dobnunk azt, és kéne nekünk valami eladást csinálnunk belőle. Ki a legjobb példa erre, hogyha nem mi magunk, hogy akkor elkezdjük értékesíteni. És ugye innen kötöttük át ezt az egészet, hogy jó rendben van, most már működik az értékesítésünk, mondjuk azt, tudjuk, hogy külsős vagy belsős csapattal szeretnénk-e dolgozni, tudjuk, hogy mi kezdtük el, azt is tudjuk, hogy mik a hibák, hiányosságok vagy az előnyök, meg azt is, hogy kell egy jó rendszerünk hozzá, és szerintem ez a rendszer a mai nap is majd azért vissza fog térni itt a marketinges témánkban, hiszen egy jó marketinges ötletet, gondolatot, tervet, stratégiát megvalósítani, és az még hagyja, hogy kivel, meg hogyan, de hogy ott is kell valamilyen nyomon követést találni, és erről azért ma fogunk szerintem beszélgetni.
3: Igen, egyébként én nagyon kíváncsi lennék egy olyan, nem tudom, kutatásra vagy összegzésre, hogyha mondjuk kezdő vállalkozásokról beszélünk, hogy a különböző szakértelmeket, amivel az adott vállalkozó nem rendelkezik, azt milyen sorrendben kezdi el kívülről beszerezni. Ugye az első az a jogász könyvelő, itt is.
2: A cégalapítás.
3: Ugye, igen, itt is mindig felmerül a kérdés, hogy először a leendő könyvelőddel beszélj, és aztán a jogásszal, vagy először a jogásszal beszélj, és aztán a könyvelővel, majd lehet, hogy ennek egyébként egy külön adást is fogunk szentelni, mert ez nagyon izgalmas. És akkor nagyjából sorrendben a következő nekem így tapasztalatban az az, hogy kell egy marketinges, vagy kell marketing is, mert ugye előbb-utóbb elkezdődik az a gondolkodás, hogy jó rendben van itt a cégem, de honnan lesz hozzá ügyfelem.
2: És így hallgatóként, ha most én hallgatnám ezt a műsort, akkor megfordul bennem ez, hogy rendben csináljuk magunk, vagy szervezzük ezt ki, bízzuk másra, miért így csináljam, kit keressek meg, ő jó lesz nekem, nyilván az elején azért valahol el kell indulni. Úgyhogy ezek mind témáink lesznek ma, mert ha van értékesítésünk, szuper, de azért hogy fogunk tudni skálázódni minden, nem lehet csak egy értékesítőnek, vagy nekünk értékesítve eljuttatni. Ha meg amúgy webshopunk van, ott aztán meg tényleg nem futkározunk boltról boltra, mint egy hétköznapi szélszes, hogy ma el kéne adnom a következő kutyacsontot is a gazdának, vagy akár éppen a lakásról lakásra kopogtassak, mint a régi szép időkben. Úgyhogy ez is egy ilyen érdekes, tartalmas beszélgetés lesz a mai napon, és itt azért szóba fog kerülni picit a marketingnek az, hogy pontosan mi is az. Ehhez nagyon jó kapcsolódik egy olyan gondolat, amikor a márkaépítésről szoktam én beszélgetni partnerekkel, vagy a weboldal készítésnél, hogy sokan elfelejtik azt, hogy amikor te kiváltottad az adószámodat, én akkor is szoktam mondani, hogy onnantól kezdve, olyan, mint a tajszánnál megszületett a gyerek, ugye, onnantól kezdve neked ott van egy márkád, és azt valahogy valamin irányba el kéne vinni. És ahogy megvan az adószámod, valamit kéne kezdeni a marketinggel is, meg magunkkal is, hogy fejlődjünk, és azért ez a sorrend, amit elmondtál, ott még bőven van mögötte, és tényleg, hogy kitől szerezzem be ezt, miért szerezzem be, és szerintem ezért is jó ez az adás, hogy olyan tapasztalati, tartalmi lehetőségeket, dolgokat, feleszméléseket, akár mi útközben is találunk magunknak, de reméljük, hogy akik hallgatjátok, nektek is, vagy neked is megvan ez a gondolatod, hogy mit is kéne csinálni, merre forduljál el. Úgyhogy ez lesz az első ilyen témánk, és ehhez érkezik hozzánk hamarosan egy kedves vendégünk, Debreczeni László, aki marketing tanácsadó, és szerintem ő fog majd minket elvinni ezekben a különböző bugyrokban, hogy a marketinget merre, hogyan is kellene kezelni, és most meghallgatunk egy szuper kis számot, hogy hogyan tud akár egy marketinges őrületbe kergetni minket, vagy sem. Nézzük meg, hogy merre induljunk tovább.

0: Sávváltás az üzletben. Döntések, amik új irányt szabnak.
1: És ezek a döntések nem mások, mint a marketing a mai napunkon. A témánk pedig a marketing lesz, nyilván ebből fakadóan. És én, Ildi, megadnám neked ezt a tisztes lehetőséget, hogy akár így Lacit fölvezest, ha már megérkezett és leült hozzánk a szerdai napon, mert ugye kérdés volt, hogy milyen nap van ma, és bemutass picit meg, ismerjük meg egymást.
2: Igen, hát Laciról nehéz nem úgy beszélnem, mint valaki, akit nagyon-nagyon régóta ismerek. Én arra emlékszem, amikor a 90-es évek elején még arról vitatkoztunk véremenőkig, hogy az internet az hogy fogja tönkretenni az emberi kapcsolatokat. Laci nagyon védte ezt az újonnan alakuló világot, és én meg, mint ilyen szociális hátterű ember, halálra aggódtam magam, hogy úristen, hát itt az emberek nem fognak egymással beszélni, és ilyen nagyon-nagyon kemény vitákat folytattunk, én nagyon szeretjük egymást, de nagyon-nagyon tudunk vitatkozni mindenen. Úgyhogy ez egy ilyen kontinuitás, olyan folyamatossága a életében, hogy ő már a 90-valahányban is azt mondta, hogy ez jó lesz, ez szuper lesz, és szerintem ezt én nagyjából azóta ezen pöröksz, ennek valamilyen válfaján, igaz?
3: Így van.
1: Úgyhogy fogadjátok szeretettel Debreceni Lászlót. Laci, kérlek, mondd már el nekem, nagyon kíváncsi vagyok, ugye mi most ismertük mai napon meg egymást, hogy is jött hozzád a marketing, vagy miért jött, és hogy hány éve foglalkozol ezzel a csodás, különleges szakértelemmel,
3: na, hát szakterülette. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ahogy mondani szokták, és erre a kérdésre Ildi felvezetője megadta részben a választ, hogy a marketing az én felfogásomban egy kommunikáció. És amiről mi annó beszélgettünk már a 90-es évek elején, az tulajdonképpen a kommunikáció volt, a tömegkommunikáció, az internet, és ez a kommunikációs érdeklődés vezetett el a marketinghez is egyébként, ami a kommunikációnak egy speciális üzleti célú formája.
1: És te ezt is tanultad, vagy ez csak úgy jött, hogy na... Ez amint a szakácsból lett marketinges értékesítő, vagy pénzügyi broker, vagy mi lett belőle, hogyan lett ez neked?
3: Mind a kettő, tehát hogy egyrészt volt egy érdeklődés, másrészt meg volt formális képzés is, és volt továbbképzés is. Egyébként az a érdekes, hogy bizonyos szempontból, ha az ember mondjuk kisvállalkozói marketinggel akar foglalkozni, akkor nagyon nagy idézőjelek közé kell tenni a marketinges kurzusokon tanultakat.
1: Mert az ugye inkább a multiknak szól.
3: Multiknak,
1: vagy olyan környezetben.
3: Vagy olyan piacon született meg, mondjuk, mint az Egyesült Államok, ami méreténél, működésénél, szereplőinél fogva nagyon más, mint amiben egy átlag KKB mozog Magyarországon.
2: Egyébként volt egy olyan adásunk, a legeslegelső az üzletszerzés sorozatunkban, hogy az üzletszerzés régen és ma, és akkor István egy időutazásba vitt be, amit mindig megpróbáltam visszahozni, de következetesen tolta a középkort és a céheket, szóval annyira nem akarok visszamenni, de az arról beszéltünk, emlékszem hosszasan, hogy amikor nem volt internet, meg amikor az emberek még megcsináltak egy vállalkozást, ugye nekem vannak olyan ügyfeleim, akik a 90-es években alapították a cégüket, és most készülnek ugye átadni az utódaiknak, és amikor azt mondják nekem, hogy Ildikó, hát mit régebben nem kellett ezt annyira túlcifrázni, kiraktunk egy plakátot, tettük az újságba egy hirdetést, meg hát a jó bornak nem kell cégér, egyik adta a másiknak a kilincset, fellapozták az alany oldalakat, szóval volt egy csomó olyan eszköz, ami igazából az emberek mindig is csináltak marketinget, csak lehet, hogy nem nevezték így. És hogy az a kérdésem ezzel kapcsolatban hozzád, hogyha mondjuk egy kis vállalkozásról beszélünk, akkor mondjuk mi az, amit te így marketing tervnek, meg marketing stratégiának neveznél mondjuk az ő esetükben? Mi az, amire nekik minimum biztosan kell gondolniuk?
1: De ha még egyet előre visszalépnék, te hogy definiálnád a marketinget? Mi az, ami neked, hogy marketing, mert mégiscsak ugye ez egy nagy témakör, hogy most merre megyünk?
3: Oké. Okay. A marketingnek egyébként sok definíciója van, és hogyha valaki mondjuk a hallgatók közül azt mondja, hogy ő mást hallott, vagy mást tudott, az lehet igaz. Tehát az én marketing definícióm az egy gyakorlati marketing definíció, az, amit művelek, vagy amit segítek. Tehát ebbe a felfogásba az a fajta kommunikáció, amikor magamat, a termékeimet, annak az előnyeit, tulajdonságait megmutatom, a potenciális vevőknek azzal a szándékkal, hogy ezt vásárolják meg. És egyébként itt jön be, itt kapcsolódik az értékesítéshez. Ugye tulajdonképpen a marketing melegíti föl a vevőket odáig, hogy megtörténjen az értékesítés. Tehát ez a munka megosztás a kettő között.
2: És akkor, hogyha az a kérdés, hogy egy mondjuk induló vállalkozásnak, vagy egy néhány fős cégnek, ahol még nyilvánvalóan nem beszélhetünk ilyen nagy léptékű marketingről, mik azok a minimum dolgok, amiket itt szerinted a modern világban, vagy akár így a régi világból áthúzva minimum kell csinálnia, foglalkozni vele a marketing oldalon, hogy megtörténjen ez a felmelegedés?
1: Globális.
3: Hát globális, lokális.
2: Lokális felmelegedés.
3: Szerintem ami a legfontosabb, és ami leginkább hiányzik, hogy valójában én azt javaslom a kisvállalkozóknak, vagy aki belekezd egy ilyen dologba, hogy nem is annyira a marketinget kell végig gondolni, hanem azt, amit a marketing segíthet. És akkor ilyen nagyon egyszerű dolgokra gondolok, amiket mégis nem olyan könnyű megválaszolni. Tehát mondok egyet. Ki az én vevőm? Kik lehetnek az én vevőim? Ugye nagyon sokan azt mondják, hogy én mindenkinek, amit én csinálok, azt mindenki szereti. De mindenkinek nem lehet marketinget.
1: Ez a mindenki és senki.
3: Így van. Tehát ki a vevőm? Annak a vevőnek milyen, hol tudom elérni? Hol tudok hozzá kapcsolódni? Milyen üzenetekre nyitott? Milyen a termékem? Mit kell tudni a termékről? Milyen konkurenciám van? Ahhoz képest, a konkurenciához képest mik az én előnyeim? Mi az én hátrányom? És akkor ezekre a kérdésekre, hogyha jó válaszokat adunk, egyébként vannak is ilyen sémák, ahol ilyen 9 osztatban ezeket kérdezik meg, és a vége az, hogy akkor már gondolkodhatsz a marketingről. Mi a terméked, mi az előnye, ki a közönsége, ki a konkurenciája, hova akarsz eljutni, stb. És akkor, ha ezeket megválaszoltad, akkor egyrészt el tudod kezdeni a saját marketinget, másrészt, ha bármikor találkozol egy marketingesnek, neki ezek lesznek a kérdései.
1: Pont még az adás előtt mondtad, szerintem, ha jól emlékszem, hogy te is, ugye az előző sorozatunkban ott az értékesítésnél megállapítottuk, hogy ott is úgy elindulunk, hogy mi az én jövőképen, mik az én küldetésem, milyen céljaim vannak a vállalkozásommal. Itt is azért akkor ezek szinte elég erősen ez bejön, és utána tudom megválaszolni ezeket a plusz rengeteg kérdést.
3: Így van, de ugyanakkor nagyon, én nagyon praktikus, tehát nagyon szeretem azt, hogy ha nem lebegnek ezek a dolgok annyira, tehát hogyha egy kis vállalkozónak nincs missziója, azzal el tudok dolgozni, de ha nem tud a piacáról, vagy a termékeiről, vagy a vevőiről információkat, abban viszont nem lehet.
1: Mert akkor te is vakon vagy, mondjuk.
3: Így van.
2: És mit csináljon az az ember, aki annyira kezdő ebben a vállalkozósdiban, hogy na azért nem tud a vevőiről semmit, mert még nincsenek vevői, akiket mondjuk megkérdezzen, vagy lekutasson, hanem ő kitalált egy ötletet, vagy van egy olyan terméke, amit korábban mondjuk alkalmazottként gyártott, és akkor azt mondta, hogy na hát ezt én is meg tudom csinálni, csinálok egy vállalkozást rá. Mik azok a minimum feltételek, ami kell ahhoz, hogy azt mondom, hogy na ez már marketing.
3: Lehet, hogy kiábrándítóan egyszerű leszek, de tulajdonképpen nagyon sok minden egyszerű, ahogy mondani, paraszti logikával meg lehet válaszolni. Minden termék vagy szolgáltatás mögött egy igény van. Tehát vagy egy probléma, vagy egy igény, és olyan emberek, akiknek ez a problémájuk és az igényük. És hogyha még egy darab terméket se adtam el, vagy fejlesztek egy terméket, kitaláltam valamit, de nem tudok arra válaszolni, hogy kiknek milyen problémájára, igényére, szükségletére ad egy megoldást, akkor az a marketing halálra van ítélve. Tehát nagyon érdekes, hogy miközben a marketing megfejtést várjuk, a nulladik lépés valójában nem a marketing, hanem az, hogy mivel dolgozik a marketing, és milyen irányba.
1: Tehát igazából önmagunk definiálása részben, meg a vállalkozásunknak.
3: Így van. Akár önmagunk is, ha mi része vagyunk egy szolgáltatásnak, akkor magunkat is bele kell vinni. Tehát, hogyha olyan szolgáltatás vagyunk, mondjuk egy kozmetikus vagyok, vagy egy autószerelő, aki találkozik a vevőivel, akkor az fontos, hogy az a fajta kommunikáció, vagy megjelenés hiteles legyen. Tehát, hogyha állítok magamról valamit, vagy csinálok egy éttermet, vagy egy kozmetikai szalont, vagy egy fitness termet, felépítek egy képet, majd bejön a vevő, és valami teljesen más lát, akkor az csalódás lesz.
1: Mit értesz más alatt?
3: Más alatt azt, hogy ami mondjuk...
1: Csirkehúst árulnak a konditeremben.
3: Inkább olyanra gondolok, hogy mást, hogy ami tényleg az előnyöd. Mondok egy tipikus hibát, csak hogy így megint, hogy kézzelfogható legyen. Nagyon sokan azt mondják, hogy én olcsó vagyok, jó árakat adok. És mi marketingesek azt mondjuk, és ugye főleg a Temu korában, hogy nem tudsz elég olcsó lenni. Tehát nagyon óvnék attól mindenkit, hogy abban kommunikáljon, hogy ő milyen olcsó, mert bejön a vevő, megmutatja az árait, ami esetleg normál ár, és mégis érezheti a vevő úgy, hogy ez nem elég olcsó. Vagy például azt, hogy ha már webshop is szóba került, hogy gyorsan ott lesz a csomagod.
1: Ja, mennyire gyors?
3: Igen, mennyire gyorsan, meg mihez képest? Én nem akarom mondani a Cartman hangú céget, de hogy gyakorlatilag van ma olyan cég, aki másnap reggelre odaviszi a termékeit, egy nagy elektronikus kereskedelmi cég. Ehhez képest te tudsz gyors lenni?
1: Hát igen, jó kérdés. Igen. Mondjuk az én szolgáltatásom, hogy holnapra itt a megoldás. Milyen jó hangzik.
2: Nem, de most egyébként ez egy jó gondolatmenet, amit mondtál most, ha maradunk ennél a fitnessteremnél, hogyha mondjuk valaki azt mondja, hogy így nyitok egy fitnesstermet, de nem lövi be, hogy ő mondjuk fiatal lányoknak szeretné ezt a fitnesstermet, hogy itt biztonságban, egy intim közegben tornászassanak a lányok, mondjuk ez egy, gondolom, ez egy specifikáció, hanem az, hogy nyitok egy fitnesstermet, de ő a fejében arra gondol, hogy amúgy jó lenne, hogyha ide inkább így fiatalok járnának, de ezt nem mondja ki, akkor ez azt jelenti, ha jól értelek, hogy ez nem is fog megjelenni a kommunikációjában, ergo az ég egy világon bárki beesett oda, és nem tudott célozni, és onnantól kezdve nem tud versenyezni mondjuk azokkal, akiknek meg mondjuk van egy ilyen tök egyértelmű specializáció. Én azt látom, de lehet, hogy nem megfelelő emberekkel beszélek, hogy a legtöbb ember nem úgy kezdi a vállalkozását, és az első években nem ilyen tudatosan gondolkodik, mert eleve ahhoz, hogy én tudjam, hogy van egy ilyen 9 osztatú kérdés, ahhoz már valakinek már fel kellett volna hívni a figyelmemet egy kezdő vállalkozóként, hogy hát van egy ilyen. Szóval ez a problémám itt szervezetfejlesztőként, hogy 0. lépésben, vagy első, második lépésben, hogy jut el oda az ember, mert utána, hogyha már ez megvan, akkor már tud kooperálni egy marketingessel, vagy marketinggel, de 0. az emberek csak így elkezdik csinálni a dolgaikat, és aztán utána kudarcok érik, és akkor azt mondja, hogy jó, én ezt nem tudom egyedül csinálni, akkor erre most találok egy szakembert. De hogy mi az pontosan, lehet, hogy nem egy marketinges kell neki, hanem valami más.
3: Így van.
1: Jelen. Jelen.
2: Jelen? Nem. Például akár egy pénzügyi tanácsadó, mert mondjuk rosszul lőtte be a termékeit, és hiába mond egy megbízást mondjuk a marketing, kiderül, hogy drága.
1: Igen.
3: Mondok egy meredek dolgot, ami már gyakorlat, de lehet, hogy nem minden korosztályban, hogy hozzám nagyon sokszor úgy jönnek, hogy megbeszélik a ChatGPT-vel. Uh-huh. Tehát felteszik ezt a kérdést, hogy kihez kell mennem, mit várhatok a marketingestől, és egész jó válaszokat ad. Tehát, hogy nem biztos, hogy az megegyezik azzal, amit majd nálam fog kapni, de tudunk beszélni. Tehát, ha valakinek az a gondja, akkor vagy ha az alkata megvan hozzá, akkor használjon egy ilyen ChatGPT-t. Ha van a környezetében bármilyen vállalkozó, tényleg bármilyen, a kőművestől a fodrászig, más fitnessterem, aki a haverja, beszélgessen vele erről. Sokszor azt mondják, azt feltételezik, hogy nem szívesen osztja meg más a saját tapasztalatait, de legtöbb vállalkozó tulajdonképpen büszke arra, amit csinál.
1: És főleg a sikerei is vannak benne.
3: Szívesen elmondja, hogy ő hogy jutott el, hogy talált marketinges, miket nézett, vagy egyszerűen beüti a Google-ba, hogy marketingest keresek, mit kérdezzek egy marketingről. Tulajdonképpen csomó cikk, meg ilyen edukációs videó, meg egyebek vannak, amelyek mind segíteni akarják ezt a kezdő döntést.
1: Hát ide el kell jutni azért érettségben, hogy az ember készen álljon arra, hogy befogadhassa ezeket, nagyon sokszor ugye ott akadunk, hogy annyi minden van a vállalkozásunk működésében, mert önmagában, hogy céget alapítunk, vagy egyéni vállalkozó legyek, vagy KFT-t csináljak, vagy BT legyek, milyen egyéni vállalkozó legyek, most kinek fogok én eladni, miért fogok, tudok raktárkészletet szerezni, nem tudok, én nekem szolgáltatásom van, most gyorsan írjak egy e-bookot, és akkor 3 hónapra eltűnök a piacról, mert én most könyvet írok, vagy videókat csináljak, rendben van, de mit hiányzik egy fogam elől, most akkor mit csináljak, és egy, hál' Istennek nekem nem hiányzik.
2: Kettő.
1: Mondjuk, amikor rollereztem, akkor lett, hogy egyel kevesem lett, de azt nagyon hátul van, és azt amúgy is ki akartam szedni, de mindegy. Úgyhogy ilyen szempontból azért nagyon sok minden előfordul egy vállalkozás életében, amire nem számítanak a kezdő, vagy éppen beleinduló vállalkozók, és részben amúgy én azt vettem észre, egy kicsit ilyen fordított logikával dolgoztam, én először a munkahelyi tapasztalatokat szereztem meg, és utána mentem át az egyetemre, hogy na, akkor nekem jó lenne egy diploma. Nyilván nem azt mondom, hogy attól lettem sokkal okosabb. Azt el tudom mondani, meg megerősíteni, hogy amikor megcsináltam, vagy amikor csináltam a diplomámat, akkor rendszereztem egy csomó olyan tudást, ami bennem volt, és hát nyilván, mint mindenkiben, ide

0: Mit gondolsz erről így?
1: Az a helyzet, hogy én nagyon megengedő vagyok ebben, tehát hogy nem akarok senkit elijeszteni se a marketingtől, se a marketing gondolkodástól. Ez egy tapasztalati dolog. Tehát, hogy elkezdesz valami kommunikációt, figyeled, hogy célba jut, mik a vevői visszajelzések, és abból finomítod. A marketingben lehet hibázni. És ez most nem ilyen szlogen, tényleg lehet hibázni. A 20 éves marketinges is lehet, hogy valamit rosszul mér föl, vagy elszámolja magát.
0: Hogy tudom figyelmeztetni mondjuk ki erre, hogy látom, hogy hibázni fog, vagy hogy hagyatkozzak én vállalkozóként a megérzéseimre, hogy most azt érzem, hogy ő hibázik, vagy?
1: Semmiképp se. A marketing, és most behozok egy csúnya szakkifejezést, hogy de lehet, hogy találkoztak már vele hallgatók. Van egy ilyen, hogy adatvezérelt marketing. Az arról szól, hogy a ma egy marketing tevékenységről bármiről az adatok özöne van benned, annak az értelmezése a nehéz. Tehát, hogyha ma akár egy Facebookon csinálsz egy kampányt, akár egy rádióhirdetést, vagy bármit csinálsz, arról kapsz statisztikákat, azokat tudod értelmezni, és talán az a lényege az egésznek alapszinten, hogy legyen valami a fejedben. Tehát legyen valami, amit el akarsz érni, és az számszerűsítve legyen. Mondjuk azt szeretném, hogy erre a Facebook posztra, vagy erre a hirdetésre mondjuk legyen 10 érdeklődő.
0: És akkor tehát nem 10 like, hanem 10 érdeklődő.
1: Lehet like is egyébként. Ugye a marketing céltól függ. Mondok egy zárőles sztorit, hogy mennyire így van ez a dolog. Egy szakmai konferenciátnak szerveztük a marketingét. Spoiler, kicsit, hogy a sok szakmai konferencia mire megrendezésre kerül, már nulla, mert beszedi a szponzorokból a dolgot, tehát nem abból él, hogy bejönnek és
0: látogatók
1: jönnek. És a szponzorok miatt az volt ennek a célja, ez egy szűk szakmai konferencia volt, hogy aki Magyarországon azzal foglalkozik, az értesüljön erről. A csapból is ez folyjon. Ez volt a megbízás. És ezt kellett elérni, és pont ez, hogy hány like volt, hány helyen továbbadták, megosztották egyebek, és nem mondjuk, amit evidensnek gondoltál, mondjuk, hogy a jegyértékesítés a fő mérőszám. De ezt az elején elmondta, tehát nem úgy volt, hogy elkezdtem a jegyeladásra valamilyen marketing stratégiát elérni, hanem elmondta, hogy ez a piacom, ilyen típusú emberek vannak, ebből mondjuk a rendezvény elér 100-at, annyi el is jön, de én azt szeretném, hogyha 15 ezer ember erről tudna, akkor is, ha nem jön el.
0: És akkor ehhez csatlakozik hozzá, hogy miért adnak néha sokszor ilyen tiszteletjegyeket.
1: Így van.
0: És közben meg 60, 70, 80, 90 ezer forintos rendezvényekről van szó.
1: Egyébként én a szakmai rendezvényekről ajánlok egy külön műsort, mert nem is akarok ebbe belemenni, mert nagyon érdekes annak a felépítése, hogy miről szól, mit várnak, szponzorált előadások, stb. Tehát ott egy nagyon érdekes világ. Miért érdemes elmenni, miért nem érdemes elmenni? Szerintem, aki ebben benne van, az sok érdekességet tud mondani.
0: Ez főleg azért lenne érdekes még, mert hiszen az ajánlásokról is rengeteget beszéltünk, és hol kapná jó ajánlásokat, hanem egy olyan konferencián, vagy egy üzleti közösségben, vagy bárhol is, ahol ilyen emberekkel és ilyen gondolkodású emberekkel veszed körül magad, mert elvégre, ha elmegyek egy konferenciára, hát az nem olyan, mintha elmennék a bevásárlóközpontba, hogy kérek 2 kiló krumplit, hanem ténylegesen van valami célom meglátogatni kiállítót, lehet, hogy én akarok neki eladni, vagy kapcsolatot adni, lehet, hogy ott a beszélgetésből lesz egy nagyon szuper üzlete egy másik vállalkozótársamnak, úgyhogy ez tényleg egy ilyen jó téma, remélem, hogy majd lesz is benne egy külön adás akár, hát írdi engedélyével bármit lehet.
2: Nagyon sokat számít, hogy mit engedélyezek.
0: Hát miért ne? Figyelj.
2: Minden döntésünket közösen hozzuk az Istvánnal.
0: Igen. Demokráciában is ezt szokták. De amúgy tényleg úgy, hogy ezt meg tudom erősíteni, csak viccelődtem. Úgyhogy hallgassunk meg egy jó kis számot, fejtsünk kódokat, és nézzük meg, hogy akkor a marketingben a stratégia, a tervezés, meg ezek a tévhitek mik is pontosan.

0: Sávváltás az üzletben. Döntések, amik új irányt szabnak.
1: És itt vagyunk újra kedves vendégünkkel, Ildivel és Lászlóval. Jó sorrendet mondtam, pont fordítva, de Ildivel és vendégünkkel, Lászlóval, és arról beszélgettünk, hogy mikor is lehetne itt a marketingben még valamit kihozni, hiszen rengeteg mindent érintettünk szerintem az elején, ami, ha én most kezdeném a vállalkozásomat, vagy teljesen zöld fül lennék ebben a piacon, nekem sokat segítene, és szerintem pontosan a célunkat is ezzel el tudjuk érni, hogy nagyon sokat segítsen annak, aki hallja, hallgatja ezt, és a mostani témánkban lett volna a következő ilyen vonalunk, hogy rendben van, ott vagyunk, hogy eljutottunk egy bizonyos pontra, és a csapból is ez folyik a marketingesektől, meg a tanácsadóktól is, meg mindenkit, hogy legyen egy stratégiád, csinálj stratégiát, legyen terved, ez meg az, meg amaz, és előtte még beugrott egy ilyen kérdés nekünk, hogy átadnám az Ildinek, hogy ezt megfogalmazza.
2: Igen, a nehéz feladatok embere, szóval, hogy most két ilyen figura ugrik be a fejembe, az egyiknek így azt a nevet adtam, hogy a marketing sérült, illetve nem én adtam, hanem egy önkritikus marketinges barátom, hogy nagyon sok ember van, aki ugye megsérül a marketing kapcsán, és egyre szkeptikusabb már, egyre kevésbé hisz benne. A másik pedig azok az emberek, akik kicsit tapasztalatuk van már vállalkozóként, és így kicsit azt hiszik, hogy ők értenek hozzá. Most durva kifejezéssel, akkor nevezzük őket marketing félműveltnek. Remélem, senki nem veszi magára. Hogy te találkoztál már ezekkel a kategóriákkal, Laci, és hogy mik azok a mondjuk így mítoszok, meg tévhitek, amik így a marketinget körüllengik, amik miatt az egyik ember azt hiszi, hogy tudja, a másik ember meg próbál tőle minél távolabb lenni, rossz tapasztalatok miatt.
3: Ennek egy speciális esetét mondom el, szerintem, mert az is nagyon sokszor érdekes, és főleg, hogyha egy vállalkozási fejlődési ívet nézünk. Amíg a legtöbb kezdő vállalkozó tulajdonképp kényszerből foglalkozik marketing ügyekkel, és mi alatt foglalkozik a marketing ügyekkel, nyilván próbál utána nézni dolgoknak, meg felszedni valami műveltséget, és ha eljut egy, fejlődik a cége, akkor azt gondolja, hogy ennek a megszerzett marketing tudásnak ebben haszna van. És később, amikor szintet kéne lépnie, vagy fejlődni kéne, és egy marketinges-sel találkozik, aki professzionálisan űzi ezt, vagy gondolkodik erről a dologról, akkor ő sokszor azt érzi, hogy nem tud kapcsolódni, vagy mást érez, vagy pont a marketinges érzi, hogy olyan dolgokról beszél neki az ügyfél, amiben ő van otthon, és neki nem kell segítség ebben a dologból, és arról, ami meg a termékéről, a szolgáltatásáról, a céljáról szól, arról meg keveset beszél, és azt mondja, hogy hát evidens. Hát mit akarnék? Hát minél több vevőt. Oké, de hogyan? Milyen típusú vevőt? Mennyi az, aminél több? Tegyük számszerűen. És akkor ezzel tud dolgozni a marketinges, és szerintem tehát valahogy azt kell érezni marketingesként, hogy nagyon jó, hogyha van valakinek egy marketing tudása, de hogy azt helyre tenni, hogy mi az, amiben segít, esetleg megérteni, közös nyelvet találni, de hogy hol van az a határ, és mind a két részről ezt megtalálni, hogy amikor azt mondja, hogy maximum véleményem van, vagy egy ötletem, de nem mondom meg a marketingesnek, hogy ezt csinálja. Volt két éve egy kampányom, ezt csináljuk meg újra, nagyon jó fog működni. Nem biztos. Nem biztos, hogy a két évvel ezelőtti piac ugyanaz, nem biztos, hogy abban a fázisban van, nem biztos, hogy azt kell kiemelni a fejlődéshez. Tehát én arra óvnék mindenkit, hogy ha van marketing tudása, az jó, de valahogy adja át a marketingesnek ezt a feladatot, és hogyha ötletei, meglátásai vannak, az tök jó.
2: De egyébként bocs még annyit, hogy nekem van olyan ügyfelem most is, meg korábbiak is, ahol az ügyvezető tulajdonos, tehát hogy ugye ez is már eleve egy két pozíció halmozás, mondjuk így, még megtartotta magánál a marketinget. Tehát amikor megkérdeztem, hogy neki mik a feladatai, akkor elmondott egy csomó mindent, ugye, amiből nyilván egy csomó nem is az ő feladata lenne, mert ugye ilyen mikrofeladatokkal is foglalkozik, de most mindegy is. És még hozzáteszi, hogy ja, és amúgy nálam van a marketing. És akkor így elkerekedt szemekkel, de miért? Vagy miért pont az tartottad magadnál, és akkor azt mondja, hogy hát én már nagyon sok ügynökséggel próbálkoztam, sok marketinges is volt, és egyszerűen én már nem bízom senkiben. Úgyhogy én megpróbálom ezt így egyedül. Ez úgyis úgyse más, mint a honlap, meg Facebook hirdetést én is fel tudok adni, szóval én ezeket, őket nevezem marketing sérülteknek, szóval nyilván találkoztál te is ilyennel. Most anélkül, hogy így a marketingeseket, mint olyat itt ekéznénk, de azért az kimondható, hogy nem mindenki ért hozzá, meg nem mindenkinek való.
3: Egyrészt igen, tehát hogy az egy külön feladat, hogy hogyan válasszunk jó marketingest, mit nézzünk meg egy marketingesnél, hogy van az a kapcsolódás, ugye itt a elején, amikor beszélgetünk még adáson kívül, ez a tud valaki egy jó olcsó marketinges típusú dolog, ha így fogalmazódik meg a kérdés, akkor abból nem biztos, hogy jó marketing kapcsolat lesz. Tehát inkább azt kéne tisztázni, hogy neki milyen típusú marketinges kell, mert hogyha egy olcsó, jó marketingest keres, akkor lehet, hogy ott az olcsó stimmelni fog, de jó már nem biztos. És visszatérve a kérdésedre, van ennek egyébként egy olyan oka egyébként, hogy a startupok világánál például nagyon sokszor nem ügyvezetőt mondanak az ügyvezető, hanem alapító. És ez olyan érdekes, ez az alapító kitétel, mert ez azt jelenti, hogyha találkozol egy cégbe, ez egy alapító ügyvezetővel, ő az, aki legtöbbet tudja a termékről. Tehát akármilyen jó marketinges vagy, neked az a tudásod, tapasztalatod, ügyfélismereted nincs meg. És ő neki ezt fel kell ismerni, hogy ez egy feladat, hogy ami neki evidencia, meg tapasztalat, az nincs meg a marketingesnél akkor se, hogyha egyébként remek szakember. És ezt neki át kell adni, és a legtöbb ilyen alapító úgy érzi, hogy nem tudja átadni, vagy úgy érzi, hogy túl nagy munka ezt a sok tapasztalatot átadni neki, elmond valamit a marketingesnek, a marketinges így úgy megérti, csinál valamit, nem lesz jó, és az ügyvezető azt mondja, hogy na, hát ennél én sokkal jobban meg tudom csinálni. És akkor ez a csapda ebben a helyzetben.
1: És talán ez már egy ilyen vezetői elakadásnak is kezdhet, nevezhetjük, hiszen tipikus esete, amikor én mindent jobban tudok, mint mindenki más, és azért nem merek fölvenni valakit, vagy azért nem tudok delegálni valakiknek, mert én úgyis jobban tudom. És ez a marketingben akkor ugyanúgy visszatér, mint az összes többi témánknál, tehát azt érzem, hogy itt hétről hétre gyűrűződnek vissza ugyanazok a dolgok a kiinduló pontjainkhoz, és ez nagyon jó hallani ilyen szempontból, hogy amúgy van ezekre megoldás, és van is rá megoldásunk, tessék visszahallgatni az előző adásokat, és megoldás megszületik. Úgyhogy az alapján elmondhatjuk, hogy már lehet sikeres marketingünk, hogyha ezeket a gátakat le tudjuk vetközni. Neked mi segít a legjobban, hogyha most jön egy ügyfél, és ő azt mondja, hogy szeretne, most vonatkoztassunk el attól, hogy milyen keretei vannak meg ilyenek, hanem hogy nekem, mint ügyfélként, már mondjuk azt, hogy nem is kezdő vállalkozóként, legyünk egy kicsit így előbbrébb, mert ugye a kezdőkről most már beszélgettünk többet is, de mit kéne tudnom nekem mondjuk egy ilyen 3-5 éves tapasztalattal, a saját vállalkozásomban, aktív ügyfelekkel, talán még van mondjuk egy weboldalam is, lehet, hogy több is van, mert sokfelé dolgozom, esetleg mondjuk vannak terveim is, szoktam néha posztolgatni, néha-néha, nem tudom, a kamera bekapcsomorod, akkor el is mondok valamit, fölrakom. De hogyan menjek oda, mit csináljak, miért jó nekem az, hogyha oda megyek, vagy inkább csináljam egyedül tovább?
3: Én azt tudom erre mondani, hogy ha marketingeshez mész, akkor legjobb, hogyha nem a marketingről beszélsz, hanem a marketingnek a céljairól. Mert hogy nagyon jók a tapasztalataid, meg a posztjaid, meg hogy építetted fel a Facebook oldaladat, és az biztos érdekes, és meg is nézi a marketinges, de azt meg tudja nézni, annak utána tud nézni, de hogy a fejedben mi van a cégedről, mi van a helyzetéről, mit tartasz eredménynek azon a ponton, és sajnos ezt hozzá kell tenni mondjuk, hogy milyen forrásaid vannak. Tehát nagyon sokszor az a probléma a forrása, hogy egy olyan költségvetéshez egy sokkal ambiciózusabb marketingtervet vállal el, vagy fogalmaz meg. A marketinges, akinek fontos a munka, és ott is néha szélszes van, elvállalja az ügyfelet, egy szép jövőt, és reménykedik benne, hogy meg tudja valósítani, és nagyon sokszor az van, hogy egy adott büdzsé, egy adott növekedést tesz lehetővé. És akkor már itt az elején félre van tervezve a marketing, tehát kudarc borítékolva.
1: Tehát azt mondhatjuk, bocsánat, hogy én, ha rosszul tervezek, vagy rosszul adom át az információkat, akkor a marketinges túl fog tervezni, és én meg panaszkodni fogok, hogy nincs rá pénzem, vagy erőforrásom, vagy bármi más, és ez is elviheti a dolgot, és emiatt azt fogom mondani, hogy na, én már is a marketing sérült kategóriába kerülök.
3: Így van. Főleg akkor, és ezt nagyon szoktam mondani, olyan ügyfeleknek, akik minket választanak, hogy mi volt a baj a marketingessel. Hogy amikor lezár egy marketinges kapcsolatot, akkor érdemes magának is megfogalmazni, hogy egyébként miért nem tetszett. Tehát az a legrosszabb marketingesként, amikor kapsz egy kétsoros mailt, hogy nem vagyok elégedett a munkával, ezért szeretném felbontani a szerződést. És akkor nem tudod, hogy
1: mi történt
3: igen,
1: valójában.
3: Igen, és az a baj, hogy az még, hogy a marketinges nem tudja, az egy dolog, de hogy a ügyfél se gondolja végig, és lehet, hogy azokat a hibás dolgokat beviszi a következő kapcsolatba, és akkor innen már egyenes út a marketing sérüléshez. Tehát, és úgy kell elképzelni egyébként ezt a dolgot szerintem, ami nagyon fontos, hogy tulajdonképpen ez egy kommunikáció marketingessel, tehát ezt ne úgy kell képzelni, hogy én, mint egy jó tanuló, ott ül előttem egy marketinges, és akkor mutasd be a cégedet, hanem ha jó marketinges az illető, feltesz kérdéseket, és azokat a kérdéseket, amit neki fontos, csak azokra jó válaszokat kell adni. Ugye előbb beszéltünk, ez az ilyen nagyon általános, minél többet adjunk el mindenkinek, ezzel nem tud dolgozni a marketinges.
2: Egyébként én azt is ebből kihallom, amit mondasz, ami nálam is elő szokott fordulni, hogyha lehetetlen elvárásokat fogalmaz meg az ügyfél, akkor célszerű azt mondani, hogy ezt a munkát nem tudom elvállalni. Tehát, hogyha ugye ezt mondtam én is itt az adás előtt, hogy mostanában olvasok sok ilyen ajánláskérést, hogy tudtok-e egy jó marketinges, nem horroráron jutalékért, és akkor erre ott ebben az adott Facebook csoportban, itt több ilyenben benne vagyok, így elkezdenek özölleni az ajánlások, hogy beszélj X-el, akkor be van teggelve, mit tudom én, X, Dávid, Z, Péter, K, Zsuzsa, és akkor az jut eszembe, hogy hát, hogyha engem oda beteggelnének, hogy becímkéznének, hogy beszélj Ildivel, én biztos azt mondanám, hogy erre a felállásra nem biztos, hogy nem fogok ugrani, sőt azt fogom mondani, hogy ez valami olyan megelőző bizalmatlanság, vagy valami olyan kevés költeni akarás, amiből hogyan tud majd eredményt elérni. Tehát, hogyha van ez a mondás, hogy pénz csak pénzből lehet szerezni, oké, mindenkinek az első üzletszerzés a legnehezebb, de ezeket a munkákat akkor nem szabadna elvégezni. Már az első marketingesnek, ha jól értem.
3: Részben jól érted, részben meg az is benne van ebbe egyébként, tagadhatatlanul, hogy ha nem ismered a marketingest, akkor a legtöbb marketinges egy nagyon szép jövőképet tud felfesteni, és nem biztos, hogy meg tudja valósítani. Részben azért sem, mert lehet, hogy ő se képes rá, részben azért, mert nem úgy jön össze a kapcsolat. És amikor nagyon sokan föltesznek egy ilyen kérdést, akkor ez inkább a személyes referencia, tehát hogy te sikeres vállalkozó vagy, ki az a marketinges, aki neked segített. És akkor van egy jó szándék, ami egyébként bevihet az erdőbe, mert az a cég, akinek segített egy marketinges, lehet, hogy más helyzetben volt, más anyagi szempontok szerint választott marketingest, más tudása kellett a marketingesnek, és könnyen lehet, hogy akire azt mondja, hogy én ajánlom ezt a marketingest, az adott esetben neki nem jó. Egyébként nagyon érdekes, hogy a marketing tanácsadásban csinálunk olyat is például, hogy mivel én független tanácsadó vagyok, hogy hogyan válaszunk ügynökséget. És akkor az ügyféllel leülünk egy ilyen tanácsadás keretében, és ezeket megbeszéljük vele, hogy milyen típusú munkát akarsz kiszervezni, mi a fontos neked az ügynökségnél, a kapcsolattartás, legyen proaktív, jöjjön mindig az ötletekkel, vagy precízen csinálja meg a dolgokat, vagy mit vársz az ügynökségtől, és anyagilag is, mennyit tudsz betenni ebbe a kapcsolatba. És akkor létrejön egy ilyen ügynökségi profil, és akkor ott jön a marketinges tanácsadó szerepe, hogy én, vagy mi, tudjuk, hogy ki felel meg ennek a profilnak. És akkor célzottan küldünk egy ajánlatot, és akkor ő azt tudja mondani, hogy igen, ez én vagyok, ezt én meg tudom csinálni, de mondjuk éppen nincs kapacitásom, vagy megcsinálok, és adok rá egy ajánlatot. Ez a, nem is tudom, magyarra nincs ez a matching. Hát igen, szerintem ez egy iszonyú fontos...
2: Igen, összepárosítás.
3: Csak bénán lehet mondani, de ez egy nagyon fontos dolog, ez, hogy...
1: Matchmaking.
3: Igen, hogy, igen, hogy illeszkedjenek egymáshoz, az elváráshoz és az igények. És ez a matching itt ebben szerintem az ügyfél és a marketing ügynökség tekintetében... Szerintem...
2: Ez olyan, mint a társkeresőknél ott szoktak így lenni van. Meccsek, ugye?
3: Így van.
2: Meccselünk egymással.
1: Meg vannak a foci meccsek, ha már VB-re.
2: Jó, de ugye nagyon sokat emlegette István is, meg többször használtuk ezt a kifejezést, hogy marketing terv, meg marketing stratégia. Én az utóbbitól szoktam még így eldobni a hajamat, mert ez, amikor ezt meghallom, hogy így van marketinges kért tőle, most, mint megbízóról beszélek, volt már pár próbálkozásom marketing témában, akkor mindig elkezdtek engem dolgoztatni. Az az első, hogy azt mondja, átküldök egy kérdőívet, lánykori nevén brief, meg ezt meghalom, már hullanak a könnyeim, mert ez azt jelenti, hogy nekem megint le kell ülnem, és kb. Egy-másfél órát így el kell kezdenem gondolkodni azon, hogy mit is akarok. És tök meg tudom érteni az embereket, hogy azt mondja, hogy figyelj, ne kérdezgess tőlem ennyit, itt a cégem, itt a honlapom, hagyjál már békén, ha ne dolgoztassál, hanem te old meg az én problémámat. Tehát, hogy nem akarok kitölteni egy 64 kérdésből álló űrlapot. Értem az agyammal, hogy kell, de közben meg, és a végén születik belőle mondjuk egy kétoldalas Word dokumentum, és erre azt mondják, hogy na, akkor itt ez lesz a marketing stratégia, akkor tényleg kiugrok a bőrömből. Szóval te ezt hogy?
3: Én úgy, hogy egyrészt a marketing stratégiát szerintem nem jól használjuk, és ezzel nem lehet mit tenni, mert ez beleívódott a köztudatban, hogy a marketing stratégia az egy ilyen eredetileg egy ilyen nagyívű, több éves gondolkodás. És valójában, amikor az ügyféltől marketing stratégiát kérünk, sokszor mondjuk egy éves pályázatot nyerünk el, az tulajdonképpen egy marketing terv arra az időszakra, amíg együtt dolgozunk.
1: Ami a stratégia része.
3: Így van, a stratégia lebontása.
1: Igen.
3: Nem mondhat ellene a stratégiának, de hogy neki nem stratégia kell, hanem erőforrásokat beosztani, célokat, egyebeket, és valamiért ez a magyar piacon a stratégia nevet kapta. Tehát amikor...
2: Tehát mondjuk, hogyha azt mondom, hogy marketing stratégia az, hogy én szeretnék, illetve ez nem is marketing, hanem ez egy üzleti stratégia, hogy én szeretnék minden megyei jogú városban egy irodát nyitni tréningközponttal, és én szeretnék egy franchise-t kialakítani, és ebben szeretném kérni a marketing segítséget, akkor itt ebben az esetben, hogy én egy franchise-t szeretnék, mondjuk ez egy példa, ami most ott eszembe, ez most itt micsoda? Ez egy üzleti stratégia, vagy egy marketing feladat, egy stratégia, vagy mi? És úgy gondolom, ebből lesz a terv, de hogy ez a mondás, ez egy vízió.
3: Így van, így
2: és
3: van.
2: És akkor mi hogy lesz ebből marketing stratégia, meg terv? Én ezeket nem igazán tudom lekövetni, vagy nem mindig ugyanazokat a válaszokat kapom el a kérdésre. Szóval érdekel, hogy te mit gondolsz.
3: Egyébként ez tényleg úgy van, hogy sokféleképpen lehet megválaszolni. Én mindig és ezt mondom, hogy kevésbé az elméletekből indulok ki, hanem gyakorlati választ adok, ami lehet, hogy néhány ponton ellentmond az elméletnek, de én azt javaslom mindenkinek, hogy abból a valóságból, üzleti valóságból és közegből induljon ki, amiben van. Ebben az értelemben a minden olyan információ, amivel a marketinges tud dolgozni, az neki jó. Tehát ha azt mondod neki, hogy minél több mondjuk megyei várost elérjünk, és ez a megbízás, és fél év múlva azt mondod, hogy hát, hogy 12 megyei várost értünk el, de az én fejemben 22 volt. Hát szerintem a 12 sok. Hát sok, de tehát az elején tisztázni, konkrétizálni, hogy tehát amit a végén számon akarsz kérni a marketingestől, azt ad ki neki. Tehát hogyha az ilyenek, hogy sok, minél több, sokszor az van, hogy benne van az ügyfél fejében egy pontos szám, csak azt gondolja, hogy evidens. De nem biztos, hogy evidens, tehát ki kell mondani ezeket, és a megbízás, a marketingesnek erre kell egy igent mondani. Tehát meg kell érteni, hogy neked mondjuk a megyei jogú városok a célcsoportod, az egy nagyon jó információ, van-e ez ennyi pénzed, és a következő idő tartamban akkor lennék elégedett, ha mondjuk ebből elérném a 10-et. És akkor elő lehet beszélgetni, hogy figyelj, ez egy reális terv, vagy hát figyelj, Ildi, ebből csak 8-at tudunk elérni reálisan.
1: És ha csak 2 lesz belőle?
3: Igen. Egyébként az is nagyon érdekes, tehát a marketing kudarc, a marketing tevékenységnek a része. Tehát aki azt mondja ügyvezetőként, hogy béna a marketinges, nem érte el a célját, és közben nem elemzi ki, mondjuk, hogy valóban elértem mondjuk 20 megyei várost, és abból 2 reagált, de 18-an megkapták az anyagaimat, az ajánlatomat. Vajon mi volt az ajánlattal a gond? Én egyébként pont most vagyok egy ilyen munkában, egy olyan céggel, aki a ilyen dokumentum automatizálási csomagot ad el nagyobb cégeknek. És nehezen tudja eladni, mert az ő általa felépített rendszer, ami egyébként él bizonyos cégeknél, nem kompatibilis egy csomó cégnek az ügymenetével és a valós tapasztalataival. És ezt mi marketingesként jeleztünk vissza. Tehát ő ezeket a beszélgetéseket nem folytatta le a célpiacával. Mi jeleztük, hogy ennyi céget elértünk, és nézd meg, ebből érdeklődik, átkattint, és nincs belőle ajánlatkérés vagy megrendelés. Tehát ott valami, az érdeklődés és amit kap, a között van valami.
1: Tehát, hogyha van egy tervem, van egy, és itt magyarosan stratégiám, akkor ezek valamennyire kiderülnek azért már ott is, gondolom.
3: Abszolút. Tehát egy jó marketinges a realitását meg tudja ítélni. Uh-huh. Lehet, hogy pontos számokat nem tud mondani, de hogy reális, vagy irreális, vagy jó ez az irány, vagy létezik az a piac. Például nagyon sok marketinges azzal dolgozik, hogy elvégez egy piackutatást, mert az ügyfélnek mondjuk nincs, van, akinek van, mond valami állítást a piacról, és akkor megnézi, lekutatja a piacot, és utána elkezdenek erről beszélgetni. Például gyakori helyzet, hogy az ügyfél a konkurenseit rosszul ítéli meg. Uh-huh. Tehát ő azt gondolja, hogy ezek a nagy cégek az én piacomon, igen, ezek a konkurenseim, de őt nem a nagy cégekkel vetik össze, hanem azokkal, akiket esetleg azt mondja, hogy én jobb vagyok náluk, de ugyanabban a kategóriában van, tőlük kérnek ajánlatot, velük hasonlítják össze, és egy ilyen piackutatásnál látja, hogy vagy azt mondja, hogy tényleg rájuk nem is gondoltam, vagy azt mondja, hogy hát ők miért lennek konkurensek. És akkor elkezdődik egy beszélgetés, hogy figyelj, a te terméked ára, jellemzői olyan, az övé is olyan, hogy te azt gondolod, hogy az kínai vacak az a te dolgod, de a vevő azt érezheti egy alternatívának a problémájára vagy igényére.
1: Egy olyan merült fel bennem, hogy még tegyük föl, nincs marketingesünk, és nincs is rá mondjuk pénzem, meg úgy próbálkozom, és nem tudom megkérdezni, hogy milyen lenne egy jó marketing terv. Mit kéne nekem beletennem, milyen pontokon kéne végigmennem? Most az a 9-es rész, amit az elején említettél, mint egy kérdés, de egy a tervben mi az, aminek jó lenne, hogyha benne lenne? Most a túlugorva azon, hogy a célközönségünket definiáljuk, vagy a termékünknek az egyedi értékeit, de hogy mik legyenek még benne, ami azért segítene saját magunknak is, hogy menjünk tovább, és vissza tudjuk egy ilyen mankóként nyúlni hozzá, hogy jó irányban megyünk, mit csinálunk.
3: Én megkerülném ezt a választ, és azért kerülném meg, mert egy jobb megoldásom van rá. Az a megoldásom, hogy keressen egy marketinges tanácsadót, és vele beszélgessen. Sokkal többet ér, mint hogyha letölt a netről, vagy a ChatGPT-vel beszél. Tehát egy átlagos marketing tanácsadó, még a jók is, mondjuk a megfizethető kategória, tehát az, hogy valakitől 1-2 óra tanácsadást megveszel, és ő segít értelmezni mondjuk egy ilyen letöltött anyagot, vagy egy ChatGPT-vel elkezdett beszélgetést, és ha ennyit beleteszel, akkor sokkal jobb, mint hogyha éjszakákon keresztül gondolkozol azon, hogy áthúzod, ez mégse úgy van, hanem megmutatod valakinek. Azzal a tudással, hogy figyelj, lehet, hogy téged nem foglak megbízni ezzel. Engem az érdekel, hogy valaki nézze meg marketinges szempontból. Ha együtt tudunk dolgozni, az szuper. És én is kaptam már ilyen megbízást egyébként, hogy nézzem meg, beszéljük végig, kikérték a véleményemet.
2: Egyébként a múlt héten itt lévő vendégünk ugyanezt mondta az értékesítés kapcsán, amikor hasonló kérdést tettünk fel neki, hogy nem kell ezt próbálgatni, hanem meg kell kérdezni egy értékesítési tanácsadót, és én azt hallottam ki ebből is, meg a múltkoriból is, hogy nagyon sok cégvezető nem szereti hallani a visszajelzéseket egyrésztről.
1: Tehát, hogy szereti, csak amúgy nem akarja hallani.
2: Hát, igen, tehát, hogy azt mondja a szóban, hogy engem érdekel a véleményed, de valójában nagyon sokan, és azért szerintem nyugodtan mindenki lehet magával önkritikus, mert nekem is vannak ilyen saját élményeim, hogy valamilyen szolgáltatás típusba én beleszerettem, én nagyon hiszek benne. Gyakran van az, hogy én ilyen sokkal hamarabb kezdek valamit, mint a trend lenne, tehát én ilyen trend diktálónak jeleztek többször, és ez azt jelenti, hogy így azt mondta nekem az akkori marketing, és akivel dolgoztam, hogy Ildi, ezt most még így abban a formában nem lehet megcsinálni, mert az emberek, és akkor mondta, hogy miért. És borzasztó rosszul esett. És persze, értem, de hogy közben erre visszajelzésre is nyitottnak kell lenni, mert ha ezeket nagyon tetszett, amit az előbb azt mondta, hogy a kudarc is benne van a marketing eredményben, mert akkor az a kérdés, hogy én akarok-e kétszer, háromszor, négyszer egy kudarcos loopot, egy ilyen kudarcos hullámot végigvinni egy marketingessel, hogy aztán utána megállapítsam, hogy itt mindegyik mondjuk így hülye, vagy pedig azt mondom, hogy ezt így átvágom, és ennek töredékért odafordulok valakihez, és azt mondom, hogy figyelj, itt van, amit gondolok, és cincált szét, mielőtt még elköltenék egy csomó pénzt olyan dolgokra, aminek a vége vélhetőlenül ugyanaz, csak már lett egy rakat tapasztalatom, és lett kevesebb pénzem. Tehát, hogy ez a kérdés, hogy ugye ehhez viszont az kell, hogy ez a marketing tanácsadó független legyen.
1: És ne tudja az legyen, azt is, hogy mit csinál.
2: Igen, ne ugye... az legyen az érdeke, hogy most én rábeszélek téged arra, amit amúgy egyébként nem csinálom.
1: Mert akkor a tanácsadáson valójában amúgy ő értékesíteni egy akarja magát.
3: Igen.
1: És kvázi azért fizetek, hogy eladja a szolgáltását, ami nem érdekli.
3: Igen.
2: Oké, hát akkor most zenélünk egyet, és utána innen fogjuk folytatni, mert Lacinak erre van egy nagyon jó mondása.

0: Sávváltás az üzletben. Döntések, amik új irányt szabnak.
1: És ezek az irányok most legyenek a marketingben, hogy visszatérjünk ide a gondolatainkhoz. Ez az irány pedig most az volt, hogy marketing terv, stratégia, és volt egy olyan kulcs gondolatod, Laci, amikor így az első gondolat, hogy ez amikor tipikusan egy vállalkozói görcsöt kap, hogy bele legyen kalkulálva a kudarc is a munkánkba, és akkor az jutott eszembe, hogy jó van, meg, tehát igazából, ha elbukom az összes pénzem, az majd az én hibám lesz, nem a tiéd, és akkor mindenki megy tovább. Na, ebből lesznek a jó marketing sérültek. Hogyan tudnánk definiálni ezt a kudarcot? Mert van nekem egy ilyenem az értékesítési vonalon, vagyis inkább az árazásban. Például, hogyha én építőiparos vagyok, és helyszínen végzek munkát, akkor valamennyire bele kell kalkulálnom azt, hogy néha rossz idő van, esik az eső, nem tudok kimenni a helyszínre dolgozni, és akkor néhány százalékot oda teszünk az ajánlatunkban arra a napra, év végére meg összejön az az összeg, hogy fedezi azt a 2-3-4 napunkat. A marketingben ez hogy csinálom meg? Lehet, hogy működik ott is. Kíváncsi vagyok rá.
2: A marketingben nagyon mást jelent a kudarc. A kudarcnak nem az a mértéke, hogy valami nem sikerült, egyelő kudarc, hanem az, hogy az a kudarcból tanultam-e valamit. Tehát az a haszontalan kudarc, hogyha rátolok mondjuk egy kampányra 1 millió forintot, nincs eredménye, és elfüstöltem azt az 1 millió forintot. Ha viszont megtanulom a kampányból, hogy a közönségemről tudok valamit meg, a termékemről, annak a piaci fogadtatása, vagy a konkurenciáról, tehát bármi olyan visszajelzést kapok, nem a kudarc a lényeg maga, hanem csak az meg nagyon eufemisztikus, hogy azt mondom, hogy tanultál-e belőle valamit. Hát, de tulajdonképpen ez a lényeg, hogy a kudarc annyit jelent csak, hogy elfüstölted a pénzed, meg az energiád, az a rossz kudarc. A jó kudarc az, amikor azt mondod, hogy oké, ebből ezt és ezt tanultam. Ennek ez volt az ára sajnos. Nem tudtam a piacomról. Jobban bíztam ebben az üzenetben. Például van olyan, hogy akció, ami jónak hangzik, és mégse csap le rá a piac valamiért. És akkor most ez egy marketingesnek a kudarca, amikor egy piaci visszajelzés van? Nem feltétlenül. Lehet, hogy az azért kudarcos, mert eleve maga az ötlet vagy a koncepció nem vágott egybe a piaccal. Vagy annak a piacnak a jelenlegi állapotával.
3: Én ezt valahogy úgy pohítanám vissza, vagy értelmezném, hogy soha senki sem nem lát bele több ezer ember, vagy több millió ember fejébe egy adott pillanatban, egy adott napon. Hiába próbálunk gondolat, olvasók lenni, meg így bemérni, meg azt mondani, hogy mit gondolhatnak erről az ügyfelek, nem tudjuk. Tehát, hogyha nem azt mondjuk, hogy ez ilyen marketing kudarc, hanem azt mondjuk, hogy bele kell fektetni abba pénzt, hogy minél pontosabban belőjem, hogy mit csináljak, és kinek csináljam, mennyiért, és így tovább. Szóval, hogyha így kommunikáljuk azt, hogy marketing, akkor én is hajlandó vagyok azt mondani, hogy igen, ez lehet, hogy egy kezdővállalkozásnál belekerül X-be, lehet, hogy egy új ötletnél belekerül 2X-be, egy teljesen új dolognál 5X-be, és bele kell fektetnem abba, mert nem várhatom el a környezettől, hogy én kitolok valamit, amit szeretek, meg kitaláltam, és utána arra kellő mennyiségű ember azon nyomban igennel válaszoljon. Tehát én azt hiszem, hogy ez az, amit talán nehéz így átvinni, vagy jól megmagyarázni, mert azonnal elindul a marketingnek ez a saját nyelvezete, és a laikus ember ezt így nem érti meg, hanem elkezdi mondani, hogy targetálunk, meg piackutatás, meg marketingmix.
1: 2-3 hónap, mire beindul.
3: És ettől a jó emberek teljesen begörcsönek, és amúgy joggal, mert itt a szakmai nyelven kezd el beszélni hozzá egy olyan szakma, aki maga se tudja azért pontosan, mert ez nem egy exakt tudomány, hanem azt mondja, hogy akkor nézzük meg, hogy az első fél évben, egy évben mennyi pénzt tudunk arra áldozni, hogy kiderüljön, hogy egyáltalán amiről beszélünk, az oké vagy nem oké abban a formában. És így már tudom értelmezni, és akkor ebből a szempontból ez van, amit mondtál, hogy ez egy tanulási folyamat, és ezt nincs vállalkozás, ami ki tudja hagyni.
2: Így van, és mondok még valamit, ami ugyanilyen fontos, hogy lehet, hogy vannak kétesélyes helyzetek, de a jó marketinges azt viszont ki tudja mondani, hogy mi az, ami biztos, hogy nem fog működni. És ez lehet, hogy ilyen lesajnáló tudás, de nagyon sokat jelent egy beszélgetésbe, és miért tudja kimondani? A mintázatok miatt. Mert ha 100 ügyféllel dolgozol, akkor van egy tapasztalati mintázatod, akkor is, hogyha azt nem tanultad könyvekben, hogy mi az, ami az adott piacon, adott pénzből kioszható. És ha valami nem stimmel, akkor azt tudod mondani az ügyfélnek, hogy ezt inkább ne.
1: Mert nem éri meg is.
2: Így van.
1: Ott és az akkor... a haszontalan kudarc lenne.
2: Így van. És megelőzöd a kudarcot azzal a tudással, hogy nem azt mondod, hogy hát próbáljuk meg, hát ha lesz belőle valami, hanem azt mondod 100 ügyfél tapasztalatával, hogy fél, azt ne.
1: Uh-huh. És elindulunk egy picit abba az irányba, hogy oké, megvan a tervünk. Oké, csináltuk saját magunk egy ideig, óráig, és működik ez. De oda eljutunk, hogy még van egy ilyen teóriánk, hogy rendben van, megy, van mondjuk egy belsősünk is akár, a marketing, és ott van az értékesítés. Azért ez is egy ilyen nagyon nagy dilema, nagyon sok vállalkozásnál, hogy az marketingesek azt mondják, hogy a marketing az értékesítés, és a marketinghez csatolódik, fordítva is az értékesítők azt mondják, hogy a saleshez csatolódik a marketing, és ezért ott kell lenni a pénznek, és onnan kell irányítani. A kis cégeknél meg azt mondják, hogy jó, hát igazából én vagyok a marketing, az értékesítés, és minden nálam van. Úgyhogy hogy lesz igazán jó az ügyfélnek, meg hogy lesz igazán jó a vállalkozásnak, hogy van a marketing, meg van az értékesítés, és akkor melyik volt előbb a tyúk vagy a tojás?
2: Ez igazából az ügyvezetőnek a fontos döntése, tehát ha a marketingest és az értékesítőt összeengeded a ringbe, hogy csepüljék egymást, és aki kijön győztesnek, az viszi el a figyelmet, az a rossz. Tehát az ügyvezetőnek kell valamilyen képének látni, és ez módosíthat kép, hogy hol az értékesítés vége, és hol kezdődik, vagy hol a marketing vége, és hol kezdődik az értékesítés.
1: És akkor a tyúk vagy a tojás szerepe az hogy kezdődik?
2: Hát a klasszikus felállásban, és ettől lehetnek eltérések, de a klasszikus felállás az, hogy a marketing szállítja az alapanyagot a salesnek a munkájához. Tehát a legjobban megfogható mondjuk ez a kapcsolatfelvételek összegyűjti különböző csatornákon az érdeklődőket, begyűjt tőle kapcsolatfelvételi adatokat, majd a sales ezek adatok alapján felveszi a kapcsolatot, és megpróbálja átfordítani sales-é. Sokkal több helyzet van, meg ugye a webshop az teljesen másképp működik, de ha meg akarjuk érteni ennek az együttműködésnek a lényegét, akkor ez, hogy előkészíti odáig, hogy a sales vagy a vásárlás kérdése egyáltalán felmerüljön. És akkor onnantól kezdve jön a sales munkája, és a kettőnek ott kéne találkozni, és az ügyvezető érzékenysége, vagy akár technológia, hogy mondjuk a sales munkájának az eredménye, vagy kudarca visszajusson a marketinghez. Mert hogy a marketing tudja értelmezni a salesnek az eredményeit, ha van róla információja. Például az ilyen vállalatás irányítási rendszerek, a CRM. Tehát, hogyha egy CRM-et lát egy marketinges, meg egy értékesítő, és az fel van töltve a megfelelő adatokkal, akkor már az alapján, mondok egy csúnya szót, hogy úgy hívjuk ezt a kapcsolatfelvételt, hogy lead, ami még nem egy végső üzlet, egy ilyen felmelegített kapcsolat. És akkor ezt a csúnya szót tovább fokozom, van egy olyan feladat, hogy lead kvalifikáció. Mennyire minőségi a lead? És ezt a marketinges nem tudja elvégezni, ezt a sales-es tudja elvégezni különböző szempontok alapján. Abból a vevőből, tehát van olyan ügyfelünk, aki mondjuk a 100 milliós bevétel feletti cégekre dolgozik, hogy egy biznódban lekéri az adatokat, és abban a pillanatban látja, hogy ez nem az a kategória, akinek ő el tud adni. És akkor ezt visszajelzi a marketingesnek, hogy aki azt se tudja egyébként, hogy milyen cég van, hanem mondjuk csak annyit lát, hogy Kis István ügyvezető telefonszám.
1: Uh-huh. Annyit még így hozzátnénk, a biznód az ugye mondhatjuk azt, mint egy ilyen cégadatbázis kb.
2: Ja,
1: hogy milyen cég és hogyan és honnan vannak információk. Nagyon jó, amit mondasz, hiszen hogyha nem definiáltuk azt, hogy ki a jó ügyfél nekünk, akkor a marketing hozhat be 50 érdeklődőt, és dörzsöli a tenyerét, hogy fú, mag nagyon meg fognak minket dicsérni, hogyha igazából abból egy üzletet kötöttünk, és ott is ráfizettünk.
2: Így van. Egyébként annyira így van, hogy, és ez megint egy ilyen elmélet és gyakorlat, van, aki ezt vitatja, és van, aki azt mondja, hogy most már ez nem így van, de klasszikusan úgy van, hogy van egy olyan, hogy értékesítési tölcsér, és annak a teteje a marketing, és szűri meg a tölcséren bejutó embereket, és a vége a sales. uh-huh. ő kapja el, és addig morzsolja le. Ez nem idevaló, nem töltötte le, nem gyenge lead, nincs még elköteleződés, még hírlevélre feliratkozik, hogy többet tudjon meg, és akkor jön be a sales egy bizonyos ponton. És ezt is érdemes például végig gondolni, hogy mi a marketingnek és a salesnek a kapcsolata az adott cégnél. Hol van az a pont, ahol már a sales beszáll.
1: Nagyon jó.
3: Nekem egyébként az érdekes, hogy akkor viszont miért nem olyan ügynökségek vannak alapból, amik ezt a kettőt ötvözik. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy itt sales és marketing ügynökség, hogy miért kell itt összehangolni két olyan területnek a munkáját egy ebből a szempontból mindkét irányba laikus embernek, vagy akinek nem ez a feladata, hanem az, hogy mit tudom én, székeket gyártson szokásunkhoz híven, hogy miért léteznek ezek különböző szakembereknél, hogyha ezek így ennyire összefüggnek.
1: Amiért a könyvelő sem navos.
2: Egyébként van ennek egy praktikus magyarázata, és szerintem ennek lehetne értelme ilyen komplex szolgáltatásnak, de a magyar középvállalkozások fejével gondolkoz, és nem a legkisebbekkel, a közepesekkel, azt mondja, hogy olyan függőségbe kerülök egy külső cégtől, nem csak a marketinget adom ki, hanem az összes sales tevékenységemet, kontaktomat, egyebek, ha összeveszek ezzel a céggel, nem csak a marketingemet vesztem, hanem gyakorlatilag az ügyfélszerzési folyamat egészét.
1: Tehát becsődöltethetem a cégemet, hogyha így összeveszek.
2: Vagy zsarolhatóvá teszem. Igen. Mondjuk, hogy akármi emelkedtek a költségek, fizes többet.
1: Kockázatok.
2: Igen, uh-huh. Igen.
1: Tehát ha akkor még így is talán létezne, hogy kettő ilyen típuson van, mert most ez itt nagyon inkább azt mondtuk, hogy akkor a külső irányba legyen minden ott. Azért az értékesítés meg a marketing között nagy ilyen szakadékok lehetnek, vagy vannak, ha már csak egy csapaton vagy egy cégen belül is gondolkodunk, ott is milyen viták tudnak lenni, és akkor én még egy külső cégnek ezt kiadom, és ott boxolják le a vitáikat, aminek én iszom meg a levét, és ők ki kell fizetnem a havidíjat.
2: És ami még fontos egyébként, ez nem tudom, előjött a értékesítés, hogy, és az nagyon fontos, hogy más a fókusza és az időtávja, és az eredménye és a felépítése a szélsznek. A szélsz az nagyon jelen orientált. Tehát ott nem lehet felépíteni egy márkát, ott eladni kell, mert különben, ha nem jönnek a bevételek, a tervezett bevételek, akkor gond van. A marketing, ha nagyon rátesszük a sales fókuszt, akkor egy csomó olyan marketing feladatot elmulasztunk a céggel kapcsolatban, vagy a termékkel kapcsolatban, ami fontos. Mondok még egyet, egy kapcsolódást, ha egy kicsit nagyobb a cég. Például nagyon sok helyen a sales és az ügyfélszolgálat az két külön dolog. És az ügyfélszolgálattól egy csomó olyan visszajelzés jön, ami nem sales, hanem az ügyfelek gondolkodására mutat valamit. Aki felkapkodja a telefonokat, nem biztos, hogy a sales-es kapkodja föl, lehet, hogy egy asszisztens, egy irodavezető, vagy valaki. És akkor őnála gyűl egy csomó olyan tapasztalat, és az megint jó, hogyha visszajön a marketingeshez.
1: Meg jó lenne bekerülni a rendszerbe, hogyha már mondtál valamit, és itt nagyon jól rákapcsolódik a múltkori témánkban, hogy az egy rendszer itt is fog kelleni, vagy egy ilyen, akár most nevezzük célra, ügyfélkapcsolat kezelő rendszernek, bárminek is, ahol a marketinges is lehet ez mondjuk külsősnél, nem nagyon hallottam még ilyet, hogy nagyon turkálna ott a cégnek a rendszerében. Én mondjuk biztos, hogy frász kerülgetne, de hogy ott is azért valamilyen információnak kell tudni áramolnia, hogy jó tudjon lenni ez a marketing, hiszen egy csomó olyan, de viszont ez szenzitív adat, tehát hogy kerül oda?
2: Egyetlen egy dolog erről, mert ez egy technológiai kérdés alapvető, és nem is akarok belemenni, de úgy van, hogy a legtöbb marketingesnek van egy saját marketing szoftvere, ami tud fogadni külső adatokat, és a legtöbb CRM és ERP rendszer szabványos formában ki tud adni adatokat. Nem úgy, hogy én belenyúlok és kiszedem, hanem mondjuk azt mondjuk, hogy most mondok egy ügyféltörzs az utóbbi negyed év jó ügyfeleinek az adatait, vagy az kapcsolati adatait, még az se érdekes, a cég kapcsolati adatait kérem. Mert egyébként például ilyen elektronikus rendszerekben, és az elnézést, vissza lehet célozni ügyféladatok szerint, ha van nekem 100 ügyfelem, akire azt mondja, hogy egy jó ügyfél, és beteszem azt egy ilyen online AI rendszerbe, ő azt mondja, hogy ezek a típusú ügyfeleken kívül én még el tudok érni egy csomót. És azt abból tudja, hogy én nekem a 100 e-mail cím, de neki 100 ügyfél tulajdonság. amit lehet, hogy én se tudok, meg a cég se.
1: És egy új célközönségünk alakul. Vagyis újra definiálódik, mert eddig is azok voltak.
2: Na ez most, ez az, amit egyébként szerintem ügyvezetőként nem kell annyira érteni, csak azt, hogy, hogy az egyes részlegek között, vagy lehetnek ilyen, ilyen kapcsolatok, vagy elmondok egy példát, ami valós példa, egy játék webáruház a kampányát egy slágerjátékra építette fel, csak hogy a marketing nem tudott róla, hogy egyébként milyen készletek vannak az adott játékból. És a játék egy olyan speciális szegmens, hogy ott menet közben nem tudsz rendelni, a karácsonyi szezonban le van kötve mondjuk az összes Lego, meg a Barbie baba. Tehát olyan nincs, hogy a valamelyik nagy kernél ott, hogyha elfogy, és az volt, felépítettünk egy kampányt, és december 5-ére elfogyott a termék.
1: És ez nem, még futott volna 24-én.
2: Nem mondjuk. Jött az információ az, hogy itt egy limitált szám van, és ahhoz lőjük be a marketinget. Lelkesen csináltuk, és december 5-én leállítottuk. Hm. És senki sem volt boldog, nem tudtuk ezt az infót.
3: Akkor ez egy nagyon jó alkalom szerintem, hogy átkössünk arra a dologra, amit miatt többek között, ami miatt így hívtunk téged, hogy ugye eddig beszéltünk arra, hogy bizalom, ugye az előbb én egy kicsit ilyen túl kooperatív szellemű voltam, én szeretem, hogyha a dolgok így együttműködnek, de hát jól tudom, naív vagyok, akkor jó, rendben van, sales és marketing, ha nem is a ringben boxolnak, de hát nem ikert testvérek, rendben. De hogyha mi van akkor, hogyha van az ügyvezető, meg a cég, aki, és van egy ügynökség, amelyek között ugye például most a te példád alapján ugye kialakulnak bizonyos nehézségek, konfliktusok, vagy csak simán az van, hogy a megrendelő az hosszasan nem érti azt, hogy mi van az ügynökség fejében. Tehát, hogy egyszerűen nem egymás nyelvén beszélnek, bár egyébként egymásnak valók lennének, mondjuk tételezzük fel. Szóval én úgy tudom, hogy nektek erre van egy, vagy neked erre van egy tök új fejlesztése.
2: Így van. Ez egyébként úgy, hogy nemzetközileg van, és úgy hívják egyébként ezt, amiről beszélsz, ennek van egy neve, hogy ügynökség probléma. És egy olyan kör van benne, hogy az ügynökségnek van egy eszközrendszer, és egy üzleti elvárás az ügyféllel kapcsolatban, és az ügyfél egy idő után elkezd azon gondolkodni, hogy vajon az ügynökség azért ajánlja ezt a dolgot vagy megoldást, mert azon jobban keres. Én is keresek, de ő azért jobban keres, vagy azért ajánlja, mert az én helyzetemben ezt látja a legjobbnak. És ez egy olyan bizalmatlansági hurokba megy be, főleg, hogyha nem sikerülnek a dolgok, és ezért van az a megoldás, ami szintén a magyar piacon újdonság csak, amikor bejön egy marketing nyelvét, gondolkodását beszélő tanácsadó, olyan, mint én, és aki nem alkalmazottja az ügynökségnek, és ránéz a helyzetre. És azt mondja mondjuk az ügyvezetőnek, hogy figyelj, az ügynökség a sajátos számaival, nyelvezetével azt mondja neked, hogy ennyi költéssel nem tudod elérni a eredményt, és megnéztem, és emögött nem az van, hogy még több pénzt akarsz, hanem tényleg nem lehet elérni. Tehát itt most jogos.
3: Ez olyan, mint egy mediátor?
2: Tulajdonképpen igen. Ugye ügynökségeket sokszor ellenségnek tekintik, de valójában nem az, mert miért ne fordulhatna elő az a dolog, hogy igazat ad. Tehát, hogy jó ez az ügynökségi javaslat, igaz, hogy pénzzel jár, igaz, hogy azzal jár, hogy hozzányúlja folyamataidhoz, de ez egy megalapozott javaslat. És akkor ugye az adja ennek a hitelességét, hogy amikor ügynökségi szerepben vagy, te abból élsz. Neked el kell adni a kapacitásaidat, tehát, hogy ez tényleg egy helyzeti a tanácsadó meg abból él, hogyha te jól érzed magad. És tulajdonképpen mindegy, hogy mennyi a büdzsé. Kap egy tanácsadói díjat, hogy az félmillió a büdzsé, vagy 2 millió, vagy Facebook, vagy Google Ads, vagy óriás plakát, mindegy. Az ügyfél elégedettsége a termék. Az ügynökségnél viszont nem.
3: És ez a tanácsadó, akinek van egy kifejezés is erre?
2: Hát csúnya, szóval úgy hívják, hogy harmadik feles tanácsadó.
3: Harmadik feles tanácsadó. Neki mi a mérőszáma? Tehát azt értem, hogy az ügyfél elégedettsége, de az mit jelent pontosan?
2: Neki az a legfőbb mérőszám az ilyen helyzetben, hogy optimalizálja a folyamatokat, és megtalálja akár ügynökségi, akár ügyfél hibából az elfolyó pénzeket. Vagy a kihasználatlan lehetőségeket. Uh-huh. Tehát például egy ügynökségnek mondjuk nincs kapacitása valamire, ezért nem ajánlja, akkor, és egyébként jogos lenne, akkor lehet, hogy ez egy ilyen tanácsadói megoldás, hogy hozzunk be egy másik szereplőt, mert neked erre szükséged van, aranyos ez az ügynökség, ő nem tudja ezt neked biztosítani, keresünk a piacon egy másik szereplőt, és bízzuk rá ezt a dolgát, mert neked ez jó. Ugye ilyet egy ügynökség nem nagyon mond. Viszont sokszor ez az igazság.
1: És mielőtt lekerekednénk nagyjából így a vége felé, meg összefoglalásban belemennénk, meghallgatnánk egy jó kis számot a nagy japánból, és akkor utána megnéznénk, hogy mire is jutottunk akkor a marketing bugyraiban.

0: Sávváltás az üzletben. Döntések, amik új irányt szabnak.
1: És továbbra is itt vagyunk Lacival és Ildivel annak érdekében, hogy a marketing bugyrait kielemezzük. És most ugye az utolsó részünkben arról beszélgettünk, hogy azért vannak ilyen kiszervezetti lehetőségek, vannak belső csapatok, és van egy különleges újdonságunk itt a magyar piacon is, amikor van olyan valaki, aki támogat minket abban, hogy akár egy ügynökséget szerezzünk, vagy vagyis mediáljunk a beszélgetések között. Úgyhogy ez nekem így nagyon érdekes, én erről még így nem hallottam, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy ezt a részt behoztad. Mi lenne esetleg még az, ami így zárás előtt bennünk van, megmarad bennünk, hogy azt még mindenféleképpen érdemes lenne elmondani, mert enélkül nem mehetünk haza?
2: Nekem szerintem az, hogy a lehető legegyszerűbben gondolkodjunk a marketingről. Ha alapítók vagy ügyvezetők vagyunk, ne a marketing fejével gondolkodjuk, hanem a saját üzleti céljainkat tudjuk, saját a közönségünket, a konkurenseket. Tehát, hogy ez az alfa és omegája, hogyha megtaláljuk a megfelelő marketinges partnert, és ebbe segíthet akár egy ilyen tanácsadó is, akkor ez biztos, vagy jó eséllyel működni fog. Tehát nem attól lesz jó egy kapcsolat, hogyha az ügyfél, a megbízó értékes marketing ötleteket ad, hanem hogyha tisztázza a marketing céljait, kereteit, és minél több támpontot ad a cégnek ehhez. Tehát, hogy...
1: Még egy dolgot betennék ide. A múltkori adásunkban az értékesítésnél is felmerült ez, hogy ha elég ügyfél van, akkor néha az ügyfelek azt mondják, hogy jó, köszönöm szépen, most egy kicsit szünetelnék, mert foglalkoznék az ügyfelekkel. A marketingben is szerintem van egy ilyen, hogy nincs olyan, hogy elég. Vagy leállítjuk. Kihagyunk egy hónapot.
2: Van ilyen egyébként, tehát amikor az ügyfelek kezelése vagy minőségi foglalkozás velük nincs energia, akár ügyfél oldalról, akár marketing oldalról, akkor érdemesebb visszavenni a marketing költséget, de nem leállítani. Tehát az, hogy egy cég, aki jelen volt, elérhető volt, akár a saját márkájával összefüggésben, ha írtene eltűnik, az bizalmatlanságot kelt a piacon. Uh-huh. Eddig mindig találkoz, most mi van velük? Lehet, hogy már nem megy olyan jól.
1: Tehát, nevet váltotta.
2: Igen. Tehát azt szoktam mondani, hogy ha nagyon nem megy minden, akkor a marketingben a névnek a kommunikációja, annak a védelme, annak a kibontása, és ennek ezerféle lehetősége van, ami nem direkt értékesítésről szól, hanem mondjuk egy márka köztudatban való megjelenéséről. És az mehet egész évben bármikor.
1: Betennék ide még egy ilyen gondolatot, hogy mint hallgatóként gondolj bele a saját marketingedre, hogyha holnap reggel meg kellene mondanod egy idegen embernek, vagy akár egy marketingesnek, ha már arról beszélgetünk, hogy ki a te célcsoportod, vagy mit ígérsz te az ügyfeleidnek, mitől vagy te jó, miért téged válasszanak, akkor ezt így álmodból fölkelve is meg tudnád-e mondani, hogy te ki vagy és mi vagy, mert hogyha igen, akkor vagy jó irányba, és akkor tudsz igazán hozzáfordulni a szakemberekhez, hogy megcsinálják neked ezt a megoldást, de az sem gond, hogyha esetleg ezt nem tudod, és azért fordulsz egy olyan emberhez, mint amit a Laci is említett, hogy ő is

0: segítsen neked ezt kialakítani, hiszen hogyha idegenként oda megyünk egy ilyen közegbe, nem tudunk róla, segítenek nekünk ezzel, órákat, heteket, éveket tudunk megspórolni, és nagyon sok millió forintot is akár, amikor egy új projekten, egy új márkán, vagy bármin is dolgozunk a marketingben. Ildi, benned maradt-e még bármit?
1: Igen, igen, én bennem ilyenkor mindig a szervezetfejlesztője nem kezd el pörögni, ugye mégiscsak ezzel foglalkozom, és az jutott eszembe, hogy ez a marketinggel foglalkozni, nem foglalkozni, ebben is nagyon gyakran ugyanazt a szélsőséget, extrém magatartást szoktam érzékelni, mint amit a vezetői pályafutásban, hogy hol semennyire se foglalkozom dolgokkal, tehát ezeken nem szeretem feladatok, nem akarok vele foglalkozni, valaki csinálja, kiadom, delegálom, odaadom, csinál te, mély vízbe dobom az új emberemet, amikor ugye hallom ezt az Isten, mindig erről szól, hogy hát miért dobod a mély vízbe, hát gondolt, hogy te cégedben fog legjobban úszni, hát nyilván nem. Vagy azt mondja, hogy jó, ez nem működött, akkor viszont minden kontrollt ide-vissza, majd én megmondom, hogy hogy legyenek a dolgok, szóval azt gondolom, hogy az elmúlt adásokban is folyamatosan ezt próbáltuk keresni, hogy hol van a delegálás, a önbizalom-bizalom határa, tehát hogy a cégvezetők szempontjából keresem én is ezt az egyensúlyt, hogy nem lehet egy marketinges sem magára hagyni, hogy akkor csináljátok meg, én nem is akarok vele foglalkozni, de az sem lehet, hogy folyamatosan kikapkodom a kezéből, és most ennyi pénz, most annyi, tehát nem igazából nem működik, és ehhez ténylegesen az van, amit mondtál, hogy kell egy tanácsadó, aki ezt belövi. Tehát fogjuk fel, hogy ez is egy szakma, emberek ezt egyetemen is tanulják, 5 évig, tehát,
0: és kijönnek, és nem is tudnak róla semmit, mert a való élet más mutat.
1: Az oké, rendben van, de legalább el van nevezve, ez egy szakma, szóval nem azt jelenti, hogy hát én ezt is tudom, mert nem tudom, 2 éve vállalkozom, tehát a marketinghez is értek, vagy megkérdezem a vállalkozó barátomat, de lehet, hogy ő is vakon van. Nem feltétlenül, tehát hogy akkor ebben az ügyben is érdemes valahogy szakemberhez fordulni.
2: Erre a tanácsadó dologról egy gondolatot bedobok, és nagyon egyet értek vele, már csak azért, mert tanácsadó vagyok, de azt tudni kell, hogy a tanácsadás az gyakorlatilag sokszor az értékesítés előszobája. Tehát azt nagyon fontos szerintem tisztázni, és én is így dolgozok például, hogy nekem vannak ügynökségi kapcsolataim, meg ügynökségi munkáim, de tanácsadást ügynökség nevében nem vállalok, mert a tanácsadónak fontos, hogy független legyen a piacon. Ez ugye a pénzügyi tanácsadóknál is így van, hogy nagyon más az, amikor egy bank tanácsadója vagy egy független pénzügyi tanácsadó.
0: Mások az érdekek.
2: Így van a marketingnél is egyébként. Tehát, hogy legyen tanácsadó, de sokan tanácsadónak mondják magukat, és tényleg tanácsot adnak, de a tanács vége valahogy mindig az lesz, hogy vedd meg tőlünk ezt a dolgot.
0: És a másik kimért nem jobb. Aha, ért. Végül is, make sense, ugye? Szokták mondani a magyarban. Tehát, hogyha így ma estéből el kéne vinnünk néhány gondolatot, több oldalról is megközelítettük a marketinget, akkor az egyik az lenne, hogy ne kerítsünk akkor a nagy gondolatokat az mondjuk az üzleti, vagy a marketing stratégiának meg a terveknek, és egy kicsit keretezzük le, meg nézzük át jobban, hogy mi mit is csinálunk, hogyan, hogy merjünk bátran utána nézni, kérdezni, és merjünk bátran tanácsot is kérni, találjuk meg azt az embert, akit úgy szimpatikusnak látunk, hogy tanácsokkal ellátva gyorsítósávra kerüljünk ilyen szempontból. Beszélgettünk egy picit azért a kiszervezésről is, beszélgettünk, hogy ott a belső csapat is hogyan működik, és akár, hogy hogyan tud egy ilyen tanácsadói vonalban egy ilyen harmadik fél besegíteni a tanácsadásban. Úgyhogy a mai napunkra a marketingnek egy szeletét nézegettük meg, szerintem bőven van még itt benne. Van-e bármi még, amit így hozzátennétek utolsó gondolatként?
1: Hát bennem omlottak le falak a marketinggel kapcsolatos tartásomból, mondjuk így, ami nagyon köszönök neked, Laci, meg István, mert én többször úgy ülök be ide beszélgetni, hogy közben nagyon-nagyon sok mindent tanulok, meg átgondolok, meg átforgatok magamban, úgyhogy az értékesítés mellett ugye a marketing volt az én egyik ilyen kihívásom, mint ilyen nem annyira saját szakértelmem, és nem is nagyon láttam erre jó megoldásokat az elmúlt időszakban, szóval én is egy kicsit ilyen marketing sérült szervezetfejlesztő vagyok, úgyhogy ma ez nagyon sokat olvadt, úgyhogy köszönöm. Laci, milyen volt velünk?
2: Nagyon jó volt, és én nagyon szeretem...
0: Merjé mást mondani.
2: Nem, tényleg jó volt egyébként, mert hogy mondjam, én is azért a saját köreimet futom, a saját gondolataimat, saját ügyfélkapcsolataimat gondolok, és jó volt olyan emberekkel beszélgetni, vagy olyan emberekhez, akik mondjuk más szintjén vannak, most tervezik a vállalkozást. Tehát például azt tudni kell, hogy én és általában az ügynökség, és ez egy mondjuk ilyen fontos tanács, hogy az egész kiszervezés, mint műfaj, az egy bizonyos fejlettség fölött jöhet szóba. Tehát kezdő, tőkeszegény vállalkozás ne gondolkodjon kiszervezésnek, neki valahogy házon belül vagy ilyen kis szabadúszókkal kéne dolgoznia. Tehát az már egy fejlettség kérdése, hogy kiszervezi. Na és az én munkámban azokkal találkozok elsősorban, akik már ezen a fejlettségen vannak, az ő problémáikkal. És most itt egy kicsit próbáltunk szélesebben nyúlni ez a dologhoz, és ez nekem is jó volt, hogy mert ezzel nem foglalkozok nap, mint nap.
0: Igen. Hát külön köszönjük, hogy itt voltál köreinkben, Debreceni Lászlónak, illetve Ildinek, a örökös műsorvezető társamnak, és ezek a gondolatok mindenki számára szerintem fognak nyitni új ajtókat, lehetőségeket, ha egy vállalkozás indítása előtt állsz, vagy ha már benne vagy a vállalkozásodban, netán esetleg már akkor az olyan szinten vagy egy olyan cégnél dolgozol, ahol éppen szükség lenne egy ilyen társra, mint tanácsadóra, aki segítene akár ügynökséget kiválasztani, vagy kiszervezni a marketinget. Úgyhogy ez volt a sávváltás az üzletben, a Poptarisznyi Rádióban a mostani szerdai alkalmunkkal is, és hamarosan reméljük, hogy találkozunk újra. Mindenkinek szép estét kívánunk, meg nektek is, és váltsunk sávot.
3: Ez volt a sávváltás az üzletben, a poptarisznya.hu-n.
4: Találkozunk jövő szerdán 18 órakor. Addig is vezessetek óvatosan, és ha kell, váltsatok sávot bátran. Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on moonlight. Poptarisznya Oldies.
3: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
4: Hallgassa a Poptarisznya Oldiesnet rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
3: www.poptarisznya.hu.
4: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán, a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Annyi merőnt érdekli a sorsa, a személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Számmisztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Számmisztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük, keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák!

Ketten vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű. Facebook.

Bétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Bétósó.

0: Koptarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.koptarisznya.hu.
2: Hey, witch doctor, give us the magic words.
3: All right, you go ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-ping-ping.
2: All right.

0: aktarisznya.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: you!
1: Érdekelnek az öreg autók?
2: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
3: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
2: Akkor köztünk a helyed.
1: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
2: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
3: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
4: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
3: Mikor? Hol?
1: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
2: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
1: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Goltotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük, keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Poptarisznya.hu, ahol a nosztalgia 2026-ban is életre kell.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll aki! Fogadja a következő slágert itt, a poptarisznya.hu-n!

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: Ha a Volkswagen logó sziluettjével álmod,
1: akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenki

0: Kft., a popterisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
1: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
2: Nem vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
0: facebook.com/poptarisznya

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
0: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
3: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Kudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Hello, New York. We're back here again.